legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Budapesti Rádiót. Ha van szexárd is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Miért hallgatna Budapesti Rádiót, ha van szexárd is? Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Hát te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem ár, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

0: a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Jelentős növekedést mutatott augusztusban a magyar ipar. Bocsánatot kért a tiszásokkal kapcsolatos szavak miatt a katolikus plébános. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rég nem látott mértékű növekedést mutatott augusztusban a magyar ipar a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint. Az ágazat közel 9%-kal növekedett az előző év azonos időszakához mérten. Ilyen mértékű bővülésre nagyon rég nem volt példa. Legutóbb 2022. decemberében tudott a mostaninál nagyobb növekedést összehozni a gazdaság. A KSH szerint a feldolgozóipari alágak többségében, így a villamos berendezések gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek gyártásában is csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjaihoz képest. Az iparegészét érintő növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártásának köszönhető. Aggasztó környezetvédelmi és hidrológiai adatok láttak napvilágot a hazai folyók állapotáról. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság jelentése szerint a Duna vízszintje a fővárosi szakaszon újabb centimétereket esett. A tartós őszi csapadékhiány miatt a folyó vízhozama jelentősen elmarad a szokásos átlagtól. A vízügyi hatóságok folyamatosan monitorozzák a helyzetet a biztonságos ivóvízellátás fenntartása érdekében. A nemzetközi teherhajó forgalmát már több szakaszon korlátozni kellett a sekély gázlók és zátonyok miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint a héten nem várható számottevő eső a folyóvízgyűjtő területein. Sajnálatát fejezte ki a tiszásokkal kapcsolatos szavai miatt Osztie Zoltán katolikus plébános, aki egy interjúban azt mondta, nem konkrét embereket, hanem a szerinte a Tisza által képviselt szemléletet akarta minősíteni. A belvárosi plébánia templom vezetője ugyanakkor továbbra is úgy véli, hogy ez a szemlélet összeegyeztethetetlen a kereszténységgel, és azt is állította, hogy Hankó Balázs ártatlan. Osztie Zoltán egy feldebrői misén beszélt a Tisza szavazóiról, ahol többek között azt mondta, büszke arra, hogy körülötte nincsenek tiszás szavazók. A kijelentések miatt a miniszterelnök bocsánatkérést követelt, az Esztergom budapesti főegyházmegye pedig elhatárolódott szavaitól, és figyelmeztette a lelkipásztort, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen megnyilvánulásoktól. Megszüntette a Fási családhoz köthető dokumentumfilm ügyben szeptember 9-e óta fogva tartott két gyanúsított letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája, és velük szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. A Kecskeméti törvényszék sajtóosztályának tájékoztatása szerint a bíróság az elsőfokú bíróság tárgyalás előkészítése során hozott határozatot, de legfeljebb 4 hónapra, azaz jövő év február 6-áig rendelte el a bűnügyi felügyeletet a gyanúsítottak jelenlétének biztosítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A déli eszelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Csodás csütörtök reggelt 6 óra múlt 3 perccel október 8-án. Csak nem volt végtelen az a szerda. Itt a folytatás, nyomjuk, megköszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok. Ez az Antrit reggel, tartson velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Csodás csütörtök reggelte ez az Antit reggel, 6 óra múlt 11 perccel október 8-án. Mindjárt rátérünk a világra, de előtte még lessük meg mai időjárásunkat, mert hogy véget ér szépen lassan a vénasszonyok nyara. Ma még derült idővel indulunk, de aztán fokozatosan megnövekszik majd a felhőzet. Számottevő csapadék napközben nem várható, mert hogy este 6-7 óra magasságára jelzik előre, aztán pedig holnap hajnalra majd az esőt. Aztán, úgyhogy erre majd azért érdemes készülni, hogyha este menne valahova. Aztán azt írják még nekünk, hogy a szél napközben megélénkülhet, sőt néhol meg is erősödhet, úgyhogy erre is érdemes odafigyelni. Egyébként pedig nagyon enyhe a reggelünk, olyan 10 fok környékén járunk. Kellemes. Azt lehet mondani, hogy kellemes. Emellé pedig 26 fok lesz majd a mai maximum, mint ahogy mondtam, közepesen erősen felhős égbolttal, majd szépen lassan beborul fölöttünk minden réteges öltözet. Nyilvánvalóan a mai divattippünk is. Holnapra pedig bezuhanna a hőmérséklet 18 fokig egészen pontosan, legalábbis jelenleg még ezt írják, ezt jósolják nekünk. Ma viszont még 26 fok melegünk lesz. A pollenjelentés szerint továbbra is a kültéri allergén gombák okozhatnak problémát, mert hogy azok spóraszáma országosan magas, nagyon magas szintet érhet el. Az orvos meteorológia pedig változott, mert hogy egy közeledő front hatására fokozatosan változékonyabbá válik időjárásunk, így az érzékenyek körében fejfájás, fáradékonyság, koncentrációs zavarok, keringési problémák jelentkezhetnek. Erre is érdemes tehát odafigyelni. És akkor lássuk a világot, ismét Szekszárdon aktivizálódik a filmes szakmai műhely. Különleges formátumú rövidfilm versenyt szerveznek október 7-én és 8-án, melyről Kindl Gábor ötletgazdát, a megmérettetés szervezőjét kérdeztük, és ha minden igaz, akkor már hallja is.
1: Évek óta különböző videós játékokat, illetve filmkészítő játékokat bonyolítunk. Szekszárdról indult el annak idején 2004-ben ez a világ. Ezúttal egy olyan típusú játékot valósítunk meg, amit még soha nem csináltak Magyarországon, biztos, hogy nem, ami valóságsó elemekkel mutat be egy filmkészítést. Nem ez a világ legizgalmasabb dokumentumfilm háttérrel készülő program, hanem maga az újszerűség a megvalósításnak. Azzal, hogy ismert filmesek vannak a mentorok között, és ezek a mentorok segítik ugye a fiatalokat a 24 óra alatt a film elkészítésében. Én úgy gondolom, hogy ugye az alap az, hogy elkészítik ezt a három filmet, mert három stáb játszik egymással, és mindenkinek van egy külön mentora, Dörmer Csaba az RTL-ből ismert műsorvezetője, szerkesztője, Majer Zoltán Magyarország egyik legismertebb operatőre, videoklippekkel, rövidfilmekkel és mindenféle nagy televíziós műsoroknak a rendezője és operatőre, és Jimmy Hollywood, aki az egyik legismertebb magyar videó rendező, és hát a zsűri elnöke pedig Prof. Karbádos, a New York Egyetem. Ezeket a programokat bevittük a világba, tehát, és ugye a filmkészítés legismertebb bázisa ma is az Amerikai Egyesült Államok és a New York Egyetem, ahol ő tanít, ott pedig képzik a legismertebb amerikai filmeseket, hiszen a világ egyik legismertebb filmes egyetemének számít. Úgyhogy ilyen háttérre vagyunk, és itt vannak a fiatalok körülöttünk, akiknek tovább tudjuk adni azt a gyönyörűséget. Ugye, mert Magyarországon nagyon sok ember készít ma már filmet. Talán mondhatom azt, hogy 2 millióan foglalkoznak valamiféle rendőrangú film készítésével, de ugye ők bizonyos sablonok használatával, tehát nincs történetmesélés. Itt történetmesélés van. Van egy alaptéma. Egy Szekszárdon megjelent könyvvel, egy Halász Gábor profi ökölvívó, megjelentettek egy könyvet, ami a légzésre vonatkozik. És ebből a gondolatból merítkezve lesz vagy a témája ezeknek a kisfilmek, annak a három kisfilmek, amit a ideérkező kis tábok megvalósítanak. Tehát ebből kell nekik nem a könyvet kell bemutatni, nem a pontos tartalmát annak a könyvnek, nem arról van, hanem abból kell egy ilyen mini játékfilmet forgatni színészekkel.
0: Na hát köszönjük Kindl Gábor ötletgazdának, hogy beavatott minket a részletekbe. Nagyjából ennyit a világról, zenélünk, aztán pedig meglássuk, hogy milyen névnapok vannak ma. Tartsa velünk!
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Sofia,

0: 21 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggel, és október 8-a van, ami azt jelenti, hogy ma Koppány ünnepelhet. Úgy bizony, lássuk csak, a Koppány török-magyar eredetű név, régi magyar személynév, István király ellen lázoló főúrnak a neve, jelentése méltóságnév, nagy, győzelmes, erős, magas. Sok-sok boldogságot Koppánynak, Benediktának, Bettinának, Demeternek, Gerjénnek, Pelágiának, meg nyilvánvalóan mindenkinek, zenélünk a ajándék jelent, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: És a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, 6:29-kor, ez az Andrius reggel, és akkor lássuk, hogy kik a mai nap, tehát október 8-a születei. Például olyan híres neves emberek, mint Vincenzo Perugia, olasz szobafestő. És kérdezhetné, hogy ő most mégis mit keres itt a híres neves emberek között? Hát azt keresi itt, hogy ő volt a Mona Lisa elrablója, bizony 1911. augusztus 21-én lopta el a Mona Lisát a Louvre múzeumból. Ugye elrejtőzött a múzeumban éjszakára, majd reggel munkásköppenyt öltve leakasztotta a képet a falról, levette a keretét egy lépcsőházban, majd a köppennyébe rejtette és egyszerűen kisétált vele. És ami a legdurvább, hogy a festmény eltűnését csak közel 28 óra múlva vették észre, és a rendőrség olyannyira tanástalan volt, hogy ideiglenesen még Pablo Picasso festőt is meggyanúsították és kihallgatták az ügyben. Elég komoly sztori. Egyébként az volt az indítéka, hogy hazafias megfontolásból cselekedett, azt hitte, hogy a művet Napóleon rabolta el Olaszországból, és neki kutya kötelessége volt visszavinni a hazájába. Egyébként a Mona Lisa első Ferenc francia király idején hivatalosan került Franciaországba, és hát a festményt 2 éven át egy párizsi lakásban rejtette el, egy bőröntben vagy rekeszben, úgyhogy igencsak komoly rablás volt mindez, és beírta magát, illetve nevét a világtörténelembe, úgyhogy ezért van ő itt. Aztán Göndör Klára, Jászai Maridíjas magyar színésznő, érdemes művész még a mai nap születte, de ma ünnepelett Chevy Chase, amerikai színész, Sigourney Weaver, amerikai színésznő, ugye Ripley a 8. utas filmekből, Matt Damon, Oscar-díjas amerikai színész, szintén ma ünnepelhet Bruno Marszal, amerikai énekessel, Ráci Enővel, Michelin csillagos magyar séffel, illetve Angus T. Jones, amerikai színésszel, a két pasi, meg egy kicsi Jake Harperével, talán emlékszik még arra a sorozatra, elég nagyot ment hazánkban is. Nők vannak nagyjából, tehát sok-sok boldogságot nekik, és nyilvánvalóan mindenkinek, zenélünk ajándékjelent, aztán pedig rátérünk a kalendáriumra. Maradjon velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltató. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám.
8: Radio Andrit.
1: Ez a Radio Andrit.
9: You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Csodás csütörtök reggelt 6.41-kor október 8-án, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem, mert hogy 1856-ban e napon Anglia háborút indított Kína ellen az ópium kereskedelmének monopóliumáért, melyhez hamarosan a Franciaország is csatlakozott. Ez a második ópium háború kezdete, mert az ugye kettő is volt belőle. Furcsa idők voltak azok, azt gondolom. Aztán 1902-ben a képviselőház megtartotta első ülését a Steinl Imre által tervezett országházban. 1940-ben Bartók Béla és felesége Pásztori Ditta búcsú hangversenyt adott Budapesten, nem sokkal később pedig az Egyesült Államokba távoztak. Aztán egy hatalmasat ugrunk előre, 2016-ba, amikor is utoljára jelent meg a nyomtatott Népszabadság. Emlékszem, Szegeden egy romkocsmában jól meggyászoltuk. Aztán vannak világnapok is, legalábbis egy biztosan, a dalszerzők napja van ma. Hát nem világon, hanem Magyarországon, úgyhogy ismerjük el a dalszerzőket. Ennyit nagyjából a múltról, hogy a jövő mit tartogat, a dalok után kiderül, hiszen horoszkóppal folytatjuk. Maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Ez az Antrit reggel, 11 perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A mérlegnek érdemes lehet mostanában valamilyen közös munkálkodásba fognia. A régi barátságok, régen kötött szövetségek most egyszerre termőre fordulhatnak, esetleg már akkor, amikor nem is remélte, hogy az így lesz. A Skorpió vegye észre, hogy milyen jó dolgok vannak a családi életében, és ne kukacoskodjon mindig a rosszak miatt. A legnagyobb lehetőségeket éppen azért szalaszhatja el, mert hajlamos elveszni a részletekben. A nagyvonalúsága árán azonban sokkal többet szerezhet, mint amennyit a lemondása által elveszthet. A Nyilas az utóbbi időben megszokta, hogy a szava általában a nagyobb súllyal szerepel alatban, mint másoké. A mai napon is kikérhetik a véleményét, de ha nem, ön még akkor is szükségét érezheti annak, hogy kifejtse. Azonban legyen óvatos, a beleszólása már-már erőszakos beavatkozásnak is tűnhet. A bak igazán csökönyös fajta, de ez a mai napon kivételesen a javára válik. Bárki is próbálná meg lebeszélni a terveiről, inkább ne engedjen neki. Ha valamiben belekezdett, akkor még pénzügyi gondjai mellett sem mondjon le arról, hogy azt be is fogja fejezni. Úgyhogy folytassa. Mindaddig, amíg a vízöntő nem látja át teljesen a saját helyzetét, ne akarjon beleavatkozni mások dolgába. Ez amúgy is a közeli jövőben akár még feladatává is válhat, ne szaladjon előre. Mindenki másként fogja ezt a beavatkozást értékelni akkor, ha ez már önnek a kötelessége lesz. A folyamatos folyamatos alkalmazkodást és kiszámíthatatlan jelenlétet követel meg a halaktól a jelenlegi munkája, nem is csoda, ha már teljesen kimerültnek érzi magát. A hétvégére ezért ne tervezzen semmit, és még a házi munkákat is jobb lenne talán egy kicsit hanyagolnia. A társa szerencsére sokat levehet a válláról. Így készüljön tehát, zenélünk, és a kossal folytatjuk.
1: Ez az Antrit reggel, Rádió Antrit.
2: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you.

0: 5 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy folytassuk a horoszkópot. Ha a kos elhanyagolta bizonyos emberi kapcsolatait, a mai napon változtathat ezen. A kapcsolatok házában járó szerencsebolygó is támogatja e téren, elsősorban a régi, intellektuálisabb síkú kapcsolatok vonatkozásában. A bika ne halogasson tovább egy fontos beszélgetést, bár óckodik attól, hogy erőszakosnak tűnjön, néha bizony a jó ízlését meg nem haladóan, de mégiscsak nyomulósabbnak kell lennie, egyszerűen azért, mert ilyen a világ. Az ikrek szeretne tovább merengeni, ahogy tegnap is, de a mai napon már a racionálisabb énjét kell elővennie. A Merkur, a Vénusz és a Hold fényszöge azt jelzi, hogy sok mindent megbeszélhet a mai napon, akár a társkapcsolatában, akár másféle viszonyaiban, valamilyen kutató munkában is részt vehet. A szerelem és a barátság ma igen fontos szerepet kaphat a rák életében, akár új kapcsolatot is köthet, ami hát nem az erőssége, avagy egy régi kapcsolatot élhet meg teljesen új színben, nem ritka, hogy a régi szerelemben új barátra lel. Az oroszlán furcsa vitába keveredhet a mai napon, felmérgesedhet a vita témáján, de mégis a legjobb belátása ellenére kell meghoznia a döntését, vagy pontosabban szólva támogatnia kell valaki másét, mert mást nem tehet, vagy mert különben még rosszabbul sülhetnek el a dolgok. Valaki felhívhatja ma a szűz figyelmét egy hibájára, ne essen kétségbe és ne is bőszüljön fel, mert ezzel senki nem akarja megbántani. Attól is tarthat, hogy talán a hatalmát akarja valaki elbitorolni, vagy megkérdőjelezik a hozzáértését, avagy a befolyását. De higgy el, hogy erről bizony szó sincs. No, így készüljön akkor a mára, közben befutott Levi, jó reggelt!
1: Szép jó reggelt mindenkinek!
0: Túl vagy a hétközepi válságon?
1: Abszolút, most már új lendület, itt van mindjárt a hétvége, már kispéntek van, ennek lehet örülni.
0: Így van, ennek lehet örülni azért. Hát óránk végéhez érünk lassacskán, tehát érkeznek nem soká a napjaidős tagjai is. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy mi a legcsodálatosabb dolog, amit láttak, hogyha már csodás csütörtök van, akkor hát nézelődjünk szét egy kicsikét a világban. A hírek után kezdünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20-388-2730, www.ergonom.hu.
8: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbb!

0: az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
1: Több vállalkozói szervezet támogatja a Kata átalakítását. Jövő héten kezdődnek az őszi érettségi vizsgák. Csoportos medvetámadás történt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több vállalkozói szervezet támogatja a Kata átalakítását. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte a javaslatot, az Ipartestületek Országos Szövetsége pedig úgy látja, hogy a változtatások nagyrészt összhangban vannak korábbi javaslataikkal. A vagyonadó bevezetését ugyanakkor összetettebb kérdésnek tartják. Az Iparkamara fő közgazdásza szerint ezt nehéz jól kialakítani, míg az IPOSZ társadalmi szempontból indokoltnak tartja. A kormány kedden bocsátotta társadalmi egyeztetést a két adótervezetet. Jövő héten kezdődnek az őszi érettségi vizsgák, hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel. Az oktatási hivatal közlése szerint 221 intézményben várhatóan több mint 24,500 érettségiznek. Az írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e között tartják, az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek pedig november közepén lesznek. A jelentkezők összesen csaknem 26,000 vizsgát tesznek, ezek közül mintegy 15,000-et emelt szinten. Előreláthatólag 3 héten belül végezhetnek az aszbesztes utak lefedésével Szombathelyen, jelentette be Nemény András, a várospolgármestere a közösségi oldalára feltöltött videójában. A héten már a bitumen teszik le az Oladi platón, ahol több útszakaszt is az egészségre káros aszbesztes kőzúzalék borít, és ennek kiporzását akadályozzák meg a felületek befedésével. Szombathely területén a családi házas övezet 21 utcáján túl további 110 helyen mutatták ki igazoltan aszbesztes kőzúzalék jelenlétét, ezek részben parkolókat, részben önkormányzati kezelésű útszakaszokat érintenek, ezek lefedése szerda délelőtt megkezdődött. A szerződés szerint a munka befejezésére 60 napja van a kivitelezőnek. Rátámadott 3 medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól, jelentette szerdán az Ager Press román hírügynökség. A medvetámadás kedden történt a Hunyad megyei Federi településen. A gazda annak köszönhetően menekült meg, hogy a közelben felbukkant egy turista csoport és tagjai zajt csaptak, amivel elijesztették a medvéket. A tehén súlyosan megsérült és később elpusztult. A Hunyad megyei környezetvédelmi igazgatóság szerint nagyon súlyos esetről van szó. Romániában még nem volt példa csoportos medvetámadásra, a barna medve ugyanis jellemzően egyedül támad, közölték.
0: Rádió Antrit időjárás.
1: Nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagy rész napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Ózd vonal mentén. Nagy területen megélénkül a déli szél, főként északnyugaton erős széllökések is lehetnek. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A csúcshőmérséklet 22 és 29 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
0: Rádió Antrit FM 101.
5: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel október 8-án 7 óra múlt. Fekete Dávid vagyok, és ugyebár itt van velünk Levi is. Jó reggelt.
6: Szép jó reggelt. Csilles csütörtök reggelt.
5: Csilles csütörtök.
6: Én csilles, igen.
5: Oké. Okay. Na hát hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsorelemünket, mivel 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy mi a legcsodálatosabb dolog, amit valaha láttak. Mindjárt kezdünk, tartsa velünk.
0: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: egyszerű a képlet. 7 óra múlt 11 perccel, október 8-án csütörtökön ez az Antrit reggel, és akkor kezdjük meg mai napi ötösünket, tudjam azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy mi a legcsodálatosabb dolog, amit valaha láttak. Levi, neked van valami, ami most így kapásból eszedbe jut?
1: Kapásból talán nem is. Gondolkodtam rajta, de most hirtelen nem jut eszembe.
0: Jaj.
1: És nem írtam fel, de az a helyzet, hogy nagyon sok szép dolgot lát az ember, és szerintem nem is biztos, hogy tudja értékelni.
0: Igen.
1: Úgyhogy ezzel valószínűleg sokan így vagyunk, de az biztos, hogy rengeteg van. Pláne, hogyha valamilyen élményhez is kötődik, mondjuk egy gól egy foci szurkolónak.
0: Mondjuk.
1: Például.
0: Igen.
1: Lehet szép élőben, láttam, most csak egy egyszerű példát mondok. De hogy így kifejezetten szép dolog, szép lehet egy virág, szép lehet a nap felkelte. Mi a legszebb? Ezen gondolkodni kell azért az embernek.
0: Az egyszer biztos. De hát reméljük, hogy a napi ötös tagjai gondolkodtak rajta, úgyhogy kezdjük is meg Timivel.
1: Timi nagyon szereti a science fictionöket, filmekből pedig azokat, amik a jövőben vagy a képzeletben játszódnak.
0: Na, hallgassuk.
2: Nekem nincs ilyen, én nem tudnék kiemelni egy dolgot sem, hogy a legcsodálatosabb dolog. Én minden nap, minden apróságnak örülök. Múltkor például egy sáskánk volt, és folyamatosan, mint egy kis házi állat jött utánunk, és mászott ránk, és közelről meg tudtam nézni, hogy mosakszik, hogy nyelve van. Nekem az is egy csoda volt. Én örülök neki, hogy látok, és örülök neki, hogy ilyen apró dolgoknak is tudok örülni.
0: Na,
1: nekünk is volt a múltkor sáskánk.
0: Bizonyám, besegített itt a munkába.
1: Szokott itt lenni, így van.
0: Nem is tudom, hanyadik tag.
1: Sokadik, igen.
0: Itt nálunk. Na, a lényeg az, hogy az apróságoknak is lehet örülni a mindennapokban.
1: Igen, és talán ezt felejti el sok ember, hogy bár nem tűnik kiemelkedőnek valami, de aztán mégiscsak megszépül, vagy nem is tudom, hogy mondjam, az emléke.
0: Hát az emlék mindenféleképpen megszépül, de szerintem az, hogy nem figyelj, elmegyünk egyszerűen mellette.
1: Igen.
0: Tele vagyunk gondokkal, problémákkal, tervekkel, akármikkel, nyomasztva vagyunk saját magunk által, és elmegyünk a szépség mellett.
1: És csak nézünk, nem látunk.
0: Így van, valami ilyesmi. No, köszönjük Timinek, folytassuk Gáborral.
1: Gábor szereti az állatokat, volt kutyája és macskája is, bár most nem tud tartani egyet sem.
0: Na, hallgassuk.
3: Hát szerintem a legcsodálatosabb dolog az a szép nőket látni. Tehát érzékeny talán ez evidencia is, hogy a szép női látvány az a legcsodálatosabb dolog. Egyébként természetesen ezen kívül még van számos egyéb csodálatos. A tájak is nagyon szépek. Én ilyen tengerpartos vagyok, meg egyébként a nyári napsütés, de akkor, ha nem csak tengerpart, a Balaton is nagyon szép látvány tud lenni. Egyébként szép hegységek is vannak, tehát a tájaink nagyon szépek külföldön, és amikor jár az ember, szép tájakat lát, úgyhogy, de a legcsodálatosabb az, amivel az elejét kezdtem.
0: No, szép nők.
1: Azt hiszem, ezzel egyet lehet érteni. De nyilván itt Gábor mondta a tájakat, ezek is természeti dolgok, jelenségek olyanok tudnak lenni, amiket érdemes látni. És most, hogy így mondta, egyébként beugrott, hogy szerintem nekem is az egyik ilyen legszebb, amit láttam, az a tenger, ahogy felmásztam egy hegyre, miután megszenvedtem magammal, és akkor így egyszerre ott van az egész nyílt tenger, az nagyon szép látvány tud lenni.
0: No, hát köszönjük Timinek és Gábornak. Hárban vannak, még zenélünk, és folytatjuk. Maradjon velünk!
4: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: 7 óra múlt 20 perccel október 8-án csütörtökön, ez az Altrit reggel, folytatjuk mai napi ötösünket. Ugye ketten már elmondták nekünk, hogy mi a legcsodálatosabb dolog, amit valaha láttak, és akkor folytassuk is gyorsan Máriával.
1: Azt hittem Dávid is elmondja, hogy
0: mi a Dávid nem szokta.
1: Dávid nem szokta, na majd a végén azért. Csak kikérdezünk. Mária szeret beszélgetni, de zárkózott, és nem szeret sok mindent elárulni magáról, bár amit a műsorban elmond, ellentmond ennek.
0: No, hallgassuk akkor.
2: Először arra gondoltam, hogy hú, ki kéne leválasztani, hogy melyik földrajzi hely. Nagyon sok szép helyen jártam, szerencsém volt. Mások is gondolom, de van, akinek egy egészen kis falu is lehet egy nagy élmény, vagy egy táj, persze. De aztán rájöttem, hogy így nem tudom kiválasztani, mert nekem az érzés kell hozzá. Tehát bárhol lehet, amire nagyon vissza tudok emlékezni, határozottan visszaemlékszem, az egy naplemente volt, és Horvátországban egy kis szigeten. De valószínű volt már hasonló élményben részem, csak azért maradt meg, mert az atmoszféra, tehát ami körülötte volt, tehát a csend, az a nyugalom, vagy az a békesség, ami úgy éreztem, hogy átölel engem, vagy ez a fényesség, az a... Szóval boldog meg. És akkor ez nyilván így az érzelmekkel együtt, és főleg az érzelem, az megmaradt. És azt tette ezt a naplementét különlegessé, amit nem tudok elfelejteni.
0: Na, naplemente, és nem azért, mert naplemente,
1: hanem az élmény.
0: Az érzet.
1: De nyilván
0: hozzá.
1: Valószínűleg a naplemente is nagyon-nagyon szép lehetett.
0: Biztosan az is szép tud lenni. Köszönjük Máriának is, ketten vannak, még zenélünk gyorsan, aztán pedig folytatjuk, maradjon velünk. Rádió! Antrit!

0: Egy perc múlva 7:30 lesz, október 8-án, a csütörtökön. Ez az Antrit reggel, és elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához. Hárman már megosztották velünk, hogy mi a legcsodálatosabb dolog, amit valaha láttak, és akkor folytassuk is gyorsan Gizivel.
1: Folytassuk Gizivel, akkor Gizi hisz a közösség pozitív erejében, bár tudja, hogy sajnos van negatív is. Rajtunk múlik azonban, hogy melyiket használjuk.
0: Na, milyen aktuális ide most, hallgassuk.
2: Számomra a legcsodálatosabb dolog, amit láttam, ami most így hirtelen eszembe jut. Hát először az elmúlt években egyszer voltunk Balatonon, és én ott láttam egy nagyon idős párt. Hát bőven nyugdíjasok lehettek, én úgy gondolom, hogy talán 70 pluszosak is. És annyira szépen fordultak egymáshoz, annyira odafigyelve, szeretetteljesen, nekem ilyen kis romantikus is volt, ahogy ők ott a Balaton parton jöttek, mentek, leültek, mosolyogtak, kedvesek voltak egymáshoz. Ezt érdemes volt látnom, én úgy gondolom.
1: Azt hittem, hogy a Balatonban a szép delfineket láttam. Delfinek.
0: Jó emberek a víz alatt.
1: Ugye?
0: Igen, hát na, másikem. Hát igazából egy idilli kép, azt lehet mondani, nem?
1: Igen, egyébként ez benne van, és volt egyébként pár éve egy hasonló videó körbejárta az internetet, ahol ketten korcsolyáztak egy idős hölgy, illetve egy úr, ketten korcsolyáztak a Városligeti műjégpályán, és akkor ezt olyan szépen élte meg mindenki, és tényleg tele volt a komment szekció pozitív kommentekkel. Aztán kiderült, hogy ők nem egy pár, hanem versenykorcsolyáztak régen, és mint korcsolya pár, de amúgy nem férj és feleség, de hogy olyan mindenki olyan szépnek gondolta, és reménykedett benne, hogy ők férj és feleség.
0: És ez is érdekes, hogy látsz valamit, és rögtön kitalálsz egy történetet.
1: Igen, ez az embernek szerintem a fantáziájából jön, és tovább gondolja, amit lát.
0: No, vajon Zoli tovább gondolja-e, amit lát?
1: Zoli, lehetséges, mert minden álma, hogy egyszer híres filmeken dolgozhasson.
0: Na, akkor hallgassuk.
3: Hát nagy valószínűséggel a mozigémből kijövő fény az egyik olyan, ami eléggé csodálatos, de sokat túrázok, úgyhogy, vagy túráztam, úgyhogy ott is láttam elég szép dolgokat.
1: Nem hazudtolta meg magát. Zoli filmeken is akar dolgozni, egyébként mozigépész, szóval na hát...
0: Adta magát.
1: Igen, a gépből kijövő fény az valóban lehet elég csodálatos.
0: Meg a túra, a túra útvonalak is.
1: Igen, itt elsősorban szerintem a természetre gondol mindenki. Dávidnak mi a legszebb, amit látott?
0: Dávidnak nem nagyon van ilyen rangsora.
1: Nem nagyon van. Bejön nagyon hétfő van. Reggel a stúdióba 6 órakor, és meglátja a Rádió Antrit feliratot, és nem gondolja, hogy...
0: Hétfő reggel mondanám, ez szokott eszembe jutni, mikor bejövök, meg más reggelen sem teljesen.
1: Nem, hát ez hihetetlen.
0: Hát sajnos ez van, de egyébként én tudok élvezni egy szépen burjánzó penész telepet is.
1: Azt a mindenit.
0: Nem azt a gusztustalan taknyosat, hanem amikor ilyen szép.
1: Amikor szépen burjánzik a penész.
0: Igen. Aha. Igen.
1: Jó, ezt megpróbálom elképzelni. Mármint a szépen burjánzó penész.
0: Addig pedig megköszönöm a napjötös tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy fülelje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
7: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolában iskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
5: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
8: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
9: Haló!
10: Sárvíz autóüveg kereskedés.
9: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
10: Ön miben segíthetek?
9: Hát szévédő kéne nekünk.
10: Milyen típusú az autó?
9: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
11: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
1: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
9: Haló! És a lóval mi lesz?
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal, Levi, mi a pálya?
1: A térképen, amit látunk, az nem olyan szép, mint amilyenekről beszéltünk, majd Dávid erről nyilatkozik. Én pedig már nézem is a környékbeli munkálatokat. A 6-os főúton kaszálnak egészen az északi körforgalomtól Bonyhád utána a megye határig, illetve munkálkodnak az M6-os autópályán is, ahol aszfaltozás miatt az országhatár felé tartó oldalon lezárták a leállóságot, valamint mind a két forgalmi sávot, úgyhogy a 141-es és 44-es kilométerek között az M9-es csomópontnál van ez nagyjából, átterelik a forgalmat a szembe irányú sávba, úgyhogy óvatosan haladjon arra. Ezen kívül munkálkodnak még Tolnán, a 6-os főúttól egészen Tolna központjáig itt kaszálnak, illetve a Faddi Dombori elágazótól egészen Dombori végéig kaszálnak, szintén a hajóállomáshoz vezető úton. Itt Szekszárdon is van munkálat, bőségesen, mert hogy építenek több helyen is utat, illetve gyalogátkelő helyet újítanak, az 56-os főúton a Mátyás Király utca kereszteződésénél, illetve a vasúti kereszteződésnél is útépítési munkálatok miatt útszűkülettel érdemes számolni, ahogy ugyanígy a Szőlőhegyi körforgalom környékén is építési munkálatok miatt útszűkülettel találkozhat. Ezen kívül még egy munkálat, az 55-ös főúton Pörbő után a megye határtól egészen a Tűr István hídig aszfaltoznak, ahol félpályán engedik a forgalmat.
0: No, hát azért van munka bőven, köszi Levi, hogyha Szekszárdra közelítek a térképen, akkor azt látom, hogy a Mátyás Király utcában van erős forgalom, illetve pont ott a zebra építésnél vagy festésnél a buszpályaudvar környékén is beállt egy kicsikét a forgalom. Ezen túl elméletileg szabad a pálya, bár most pont frissült. A Kölcsei lakótelepnél is van valami probléma a forgalomban, úgyhogy ezeken a szakaszokon türelemmel közlekedjen. Emellett pedig kaptunk egy bejelentést rendőri jelenlétről. Pörbölyön vannak kint, úgyhogy ott nyilvánvalóan lassabban.
1: Igen.
0: És tartsa be a szabályokat.
1: Abszolút.
0: Igen. Nem csak ott, hanem mindenhol. Egyébként is. Igen. És hogyha rád bármi rendkívül itt, akkor csörögjön a 74-444-444-em.
1: Vagy írja nekünk SMS és Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-re.
0: Jó utat kívánunk!
1: Jó utat kívánunk!
4: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 5 perc múlva 3:48 lesz október 8-án, csütörtökön, ez az Antrit reggel, és akkor térjünk rá mai időjárásunkra, mert hogy hát véget ér lassacskán a vénasszonyok nyara, ma még derült idővel indulunk, aztán napközben pedig nyugat-délnyugat felől fokozatosan megnövekszik majd a felhőzet, ugyanakkor számottevő csapadék nem várható belőlük, és még a szél is megélénkülhet, viszont enyhe volt a reggel.
1: Igen, és azért még kell a réteges öltözet.
0: Még kell.
1: Ez nagyon fontos a reggeli órákban, pláne majd a következő napokban.
0: Így van, de olyan 10-11 fok környékén járunk jelen pillanatban, 26 lesz majd a maximum, és ahogy mondtam, erősen felhős lesz az égbolt. A csapadékot este 6-7 óra magasságára jósolnak valamennyit, meg holnap hajnalra, de arra majd rátérünk, amikor odaértünk.
1: Most pedig vessünk egy pillantást a pollen jelentésre, mert hogy jelenleg a gombáknak, a kültéri allergén gombáknak a spóraszáma magas a levegőben, úgyhogy erre érdemes figyelni, ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához, és egy közeledő front hatására már fokozottosan változékonyabbá válik az időjárásunk, úgyhogy majd az erre érzékenyek körében fejfájás, fáradékonyság, koncentrációs zavarok és keringési problémák is jelentkezhetnek, de azért itt megélénkül még a napközben a déli es szél, ami azért nem jó, mert ez fokozhatja ugye a fejfájásos panaszokat, ronthatja a komfortérzetet, viszont még örüljünk a napsütésnek szerintem.
0: Már amennyit látunk
1: belőle. Amíg lehet, már amennyit látunk belőle, úgyhogy érdemes továbbra is ugyelni a folyadékbevitelre, a reggeli órákban pedig a, hát már kabátra.
0: Na, ja, szerintem pulcsi elég.
1: Pulcsi, hát én hát azért most, a kis kabátot még fölvittem.
0: Most fél 11 fok van.
1: Most. De mondjuk de reggel, ha valaki 6 órakor indul útnak.
0: Hát akkor is, akkor meg azt írta, hogy 10 fok. Nem volt most hideg. Nem, sokkal hát hidegebb jó, volt igen. Az elmúlt napokban.
1: Igen, de majd a következő napokban más lesz egy picit.
0: Majd más lesz, elromlik az idő, ugye véget ér a vénasszonyok nyara, na de már amíg így készüljön, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig játszunk.
1: Így van.
0: Ma is.
1: Ma is játszunk, érdemes tehát majd velünk tartani a 74-444-444-es számon.
0: Így van, csak a rossz válasz ér, de majd elmondjuk a szabályokat, zenélünk és játszunk.
2: Andrét.

0: Még pont 3:48-kor, október 8-án csütörtökön ez az Antrit reggel, és akkor játszunk ma is, mint tegnap.
1: Itt a játék ideje, ezúttal is egy családi belépőt lehet nyerni a Pikali Buch... Ezek a reggelek. A Pikali Puchner birtok legújabb attrakciójában, a hamarosan megnyíló játszóbirodalomba, ahol több mint 3000 négyzetméter élmény fogadja az odalátogatókat hűtött fedett téren, élményzónával, trambulinparkkal, ninja pályával, lövöldözős céljátékokkal, fedett beépített udvarral és mindenféle jóval, amivel csak lehet, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Úgyhogy ezért a családi belépőért játszunk a 74-444-444-es számon. Most érdemes csörögni, és 5 rossz válasz után.
0: Így van.
1: Illetve lesz egy válaszunk, ami a Puchner birtokhoz kapcsolódik. Lesz egy kérdésünk, ami a Puchner birtokhoz kapcsolódik.
0: Igen.
1: Ha erre is megjön a helyes válasz, arra a helyes válasz, akkor ez a családi belépő már ütheti is a markát a telefonálónknak.
0: Így van, csak a rossz válasz, a játék pofon egyszerű kérdéseket fogok feltenni egymás után, önnek pedig 40 másodperce vagy attól függ mennyie van válaszolni erre az 5 kérdésre.
1: Lehetőleg gyorsabban.
0: Vigyázni kell, mert tilos az igazat mondani, tehát hogyha azt kérdezem, hogy milyen színű a fű,
1: akkor a Levi azt mondja, hogy kék, és remélhetőleg a hallgató is azt mondja.
0: Így van. Tehát rávághatja, hogy lila, kockás, vagy palacsinta, vagy akármi, csak az igazságot nem, és akkor 3 szabályunk van, csak az ostobaság a jó válasz, nincs gondolkodási idő, és nem lehet ismételni sem, tehát nem lehet mindenre azt mondani, hogy nem tudom én.
1: Hogy fekete.
0: Hogy fekete. Például.
1: Például.
0: Na, 5 egyszerű kérdésünk van, 5 egyszerű rossz válaszra
1: és
0: várunk.
1: És egyszerű telefonszámunk a 74-444-444.
0: Így van, ezt kell tehát hívni, hogy családi belépőt nyerjem.
1: A Pikali Puchner birtokba így van, ahol egyébként az előzőeken túl aktív ügyességi kereső és logikai játékok, illetve időre menő kihívások, versenyek és rekordok is várják a kicsiket és nagyokat, mint mondtam, ugye talán így most játszóbirodalom arra gondol az ember, hogy ide csak gyerekeket lehet vinni, de egyébként nem, szerintem a felnőttek is megtalálják a kellő szórakozásukat.
0: Simán, hát az arcade szoba, játékok, az szerintem az egyetemen felnőtteknek van.
1: Vissza a 80-as, 90-es évekbe.
0: Ezek kis nosztalgia, retro.
1: Igazi játékgépek, de hát nyilván a családi belépőben azért a gyerekek is kapnak helyet. Nem is olyan olcsó ez a családi belépő, úgyhogy érdemes telefonálni.
0: Igen, 74-444-444 továbbra is a telefonszámunk.
1: És nem kell semmi egyebet tenni, csak rossz válaszokat mondani. Szerintem ezért még nem sokan adnak jutalmat.
0: A rossz válaszokért?
1: A rossz válaszokért.
0: Hát igen, de mi vagyunk ilyen jó fejek, hogy...
1: Vagyunk ilyen jó fejek,
0: rossz válaszokért is pontot adunk.
1: Itt az Antrit reggelben lehet játszani a nyereményekért, illetve a nyereményért.
0: Így valami, még egyszer mondom, egy családi belépő a Pikali Puchner birtok legújabb attrakciójába, az október 23-án nyíló játszóbirodalomba.
1: Ahova nem más, hogy mint a 74-es körzet 444-444-es számon keresztül lehet eljutni, de hát nem nagyon csörög a telefon.
0: Nem nagyon csörög a telefon, biztos már mindenki munkában van.
1: 7 óra 49 van, még talán nem.
0: Na hát akkor lehet kávézni, de csörög a telefon.
1: Hoppá, telefon!
0: Jó reggelt, Rádió Antrit élő adásban van.
1: Jó reggelt.
2: Jó reggelt, kívánok, játszani szeretnék.
1: Nevét megtudhatjuk?
2: Bea.
1: Bea, jó reggelt, Bea.
0: Jó reggelt. Akkor a szabályok tiszták?
2: Igen.
0: Csak a rossz válasz. Ó, kikezdhetjük?
2: Igen. Igen.
0: Miből készül a bor?
2: Azt hiszem, műanyagból.
0: Hány nap van egy héten?
2: 12.
0: Mennyi egy meg egy?
2: 5.
0: Mi jön a tavasz után?
2: December, vagyis hát a tél.
0: Hány szeme van általában egy embernek?
2: Jobbik esetben 6.
0: No, akkor gratulálunk. Nagyon rossz válaszok szuper, jók voltak.
1: Rossz válaszok jók voltak. Egyetlen kérdésem lenne még, amelyre a helyes választ várjuk. Mi ez, ahova lehet nyerni? A Puchner birtok legújabb attrakciójára vagyunk kíváncsiak.
2: Ez a családi belépő, ami egy csomó élményt nyújt felnőtteknek és gyerekeknek is.
1: Milyen birodalom ez, ahova lehet nyerni?
2: Ez a birodalom? Ez egy kastélyszálló, ami visszarepíti az embert a középkorba.
1: Jó, elfogadjuk, elfogadjuk. A Puchner birtok legújabb attrakciója, a játszóbirodalom, ami október 23-án nyitja meg a kapuit, így tehát akkor ön is ott lehet a családi belépőben.
0: Így van, gratulálunk.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Arra kérjük, hogy ne tegye el a telefont, egyeztetjük mindjárt a részleteket.
2: Rendben.
1: Köszönjük szépen, további szép napot.
0: No, mi pedig zenélünk, aztán összegzünk.
3: Antrit reggel. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Nagyjából 3 perc múlva lesz 8 óra, október 8-án a csütörtökön, ez az Antrit reggel, és hát akkor összegezzük egy picit az óránkat, sok minden történt, például a napi ötös tagjai elmondták nekünk, hogy mi a legcsodálatosabb dolog, amit valaha láttak.
1: Ugye itt volt a mozigépből kijövő fény, egy mozigépésztől kaptuk ezt a választ. Volt a sáska, ugye, ami talán inkább természeti, vagy hát...
0: Hát az apróságok.
1: Apróságok, igen. Aztán mi volt még a női, szép női?
0: Szép nők.
1: Szép nők, igen, egészen pontosan.
0: De a Balaton is, a tenger is előkerült, egy nap lemente az érzettel, illetve egy idős házaspár.
1: Igen.
0: Kizimont az idős házaspár.
1: Igen, ami talán így tovább is lehet gondolni történetileg, és ez is szebbé teszi a pillanatot, meg az egészet.
0: Így van. Aztán pedig játszottunk.
1: A Bikali Puchner birtok nyereményért, úgyhogy Bea távozott tőlünk egy családi belépővel a vonalunk, telefonvonalon keresztül a Bikali Puchner birtok legújabb attrakciójába, a Játszó Birodalomba.
0: Így van, a héten nem lesz több játékunk, majd jövő héten.
1: Jövő héten folytatjuk.
0: Lesz 3 is, úgyhogy készülhet. Ne aggódja, hogyha most lemaradt róla, lesz még ideje pótolni. No, ennyit erről az óráról, a következőben pedig beszélünk egy picit a kimerültségről, mert a csütörtök van, azért az ember fárad ilyenkor már, úgyhogy beszéljünk róla, hogy mikor lett a kimerültségből státusz szimbólum. 74, 444, 444, itt beszélhetünk majd, de csak a hírek után, maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 10-e között újra jönnek a Háda napok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged Szekszárdon, a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Csap le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Irány a Háda!
5: Gyere, Morzsi! Gyere, Moxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzám, Mangó, Pupák!
6: Nem azt mondjuk, Moxi, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
9: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvénysorozat miatt. Járvány tört ki egy veszprémi általános iskolában. Újraindul a diákváros, visszaszerezte az állapot.

0: a területet, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvénysorozat miatt, a BRFK a közbeszerzéssel kapcsolatban nyomoz. A 24.hu azt írja, a nyomozás versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban büntettének gyanúja miatt indult. A feljelentést a Mi Hazánk tette Torockai László szerint ugyanis Zelcsényi Miklós, a Tisza párt rendezvény szervezője már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a rendezvényről a későbbi nyertes Hard Rock Kft-vel. A párt emellett hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját is felvetette. Radnai Márka, Tisza párt alelnöke és kormánybiztos azt állítja, hogy sem az augusztus 20-i állami rendezvények közbeszerzésében, sem azok megszervezésében nem vett részt. Szerinte a Tisza rendezvényeinek szervezése május 9-éig tartozott hozzá, a kormány alakítás után pedig már nem foglalkozott az állami ünnepségekkel. Járvány tört ki egy veszprémi általános iskolában. Szeptember 25-e óta 204-en betegedtek meg. Az érintettek közül 200-an diákok, 4-en pedig az iskola dolgozói, 4 beteget pedig kórházban is kezeltek. A leggyakoribb tünet a hányás, a hasmenés és a láz volt. A laborvizsgálatok 6 mintából 3 esetben kalicivírust mutattak ki, és a vizsgálatok alapján az is felmerült, hogy a fertőzést étel közvetíthette. Az iskolában ezért megszigorították a higiéniai szabályokat, és folyamatos fertőtlenítést rendeltek el. A kalicivírus rendkívül fertőző, zárt közösségekben gyorsan terjedhet. A tünetek általában 1-2 nap alatt jelentkeznek. A kezelés legfontosabb része a folyadék és sópótlás, súlyos kiszáradás esetén pedig kórházi ellátásra is szükség lehet. Újraindítja a kormány a Diákváros projektet, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Szerinte a beruházást uniós forrásokból is finanszírozzák, és a terület ismét állami tulajdonban van. A döntést az újjáalakult Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa hozta meg. A délpesti rozsdaövezetbe eredetileg tervezett több ezer hallgatónak szánt kollégiumi és lakóövezet ügye éveken át az egyik legélesebb politikai konfliktus volt a főváros és a kormányzat között. A beruházás azután akadt el, hogy a kormány korábban a kínai állami egyetem kampuszának megépítése mellett döntött a területen. Hosszú idő után újraindult a szakmai és civil párbeszéd a hazai kábítószerügyben, jelentette be szerdán az Egészségügyi Minisztérium. Bejegyzésükben emlékeztettek, ez a tárca felel a kábítószer megelőzésért és a drogügyi koordinációs feladatokért is, emiatt hívta egyeztetésre a terület meghatározó szakmai és civil szereplőit. A szakmai napon áttekintették a hazai kábítószerügy aktuális helyzetét, legsürgetőbb problémáit és a változtatást igénylő területeket. A résztvevők nem csak a problémákat azonosították, hanem konkrét változtatási és fejlesztési javaslatokat is megfogalmaztak.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagy részt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Ózd vonal mentén. Nagy területen megélénkül a déli szél, főként északnyugaton erős széllökések is lehetnek. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A csúcshőmérséklet 22 és 29 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Csodás csütörtök reggel, ez az Antrit reggel, október 8-án 8 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk a Levi is. Jó reggelt! No, és akkor mai kérdésünk úgy hangzik, hogy mikor is lett státusz szimbólum a kimerültség, ha már itt csütörtökön benne vagyunk a hét közepében, akkor beszéljünk kicsikét a fáradtságról, a 74-444-444-en.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 8 óra múlt 11:12 perccel október 8-án csütörtökön, ez az Antrit reggel, és akkor megkezdjük mai témánkat, aminek az alapkérdése ugye az, hogy mikor lett a kimerültségből státusz szimbólum, ilyenek, hogy alig aludtam valamit, 3 órát aludtam, mentem dolgozni, nincs időm semmire, bla.
1: És akkor ez nem kifogás, hanem státusz? Tehát, hogy ezzel próbálja bizonygatni valaki azt, hogy, hogy ő sokat dolgozik, hogy ő elfoglalt, milyen fontos elfoglalt
0: ember. Igen.
1: Jól értettük akkor a kérdést.
0: Valahogy így.
1: Hát nem tudom, hogy ez egyáltalán így van, biztos?
0: Hát figyelj, rákerestem, csomó cikk foglalkozik vele, tudományos folyóiratokban is foglalkoztam, ugye pszichológiai kultúra hete van egyébként is, szóval még kapcsolódik is a téma, tehát pszichológiai folyóiratokban is foglalkoztak ezzel, hogy a modern kor ugye a hajszolt, a túlhajszoltság, a stressz, a
1: mit tudom én, világ,
0: a kimerültség, és így tovább mennyire jelen van.
1: Hát nem tudom egyébként, én hogyha azt mondom, hogy inkább pihenek, akkor inkább pihenek. Tehát akkor ne húzzák rám, hogy akkor az ciki, vagy nem.
0: De hát akkor lusta vagy.
1: Lusta vagyok.
0: Akkor lusta vagy.
1: És ha meg azt mondom, hogy dolgozok, mert vagy ennyi dolgoztam, és ezért pihenek, mert elfáradtam, akkor mi vagyok? Akkor az a menő?
0: Hát nem pihensz. Az a menő, ha nem pihensz.
1: Az a menő, ha nem pihensz.
0: Az a ciki, hogyha pihensz.
1: Hát szerintem akkor most én nem mondom, hogy mit gondolok erről. Szerintem a pihenés nagyon fontos. A sok pihenés, a megfelelő alvás, az éjfél előtti alvás, ezt nemrég tudtam meg, és azóta igyekszem éjfél előtt lefeküdni, hol sikerül, hol nem. De nagyon fontos, és szerintem úgy lehet a legkiegyensúlyozottabb az ember, hogyha nem hallgat ilyen hülyeségekre. Hogy az a státusz szimbólum, hogy alig aludtam, nem ár.
0: Hát az, nincs időm semmire, mert annyi a dolgom, mert én olyan fontos vagyok, hogy nekem mindig ott kell lennem, nekem mindig fel kell vennem a telefont, mindig reagálnom kell.
1: Én mindig felveszem a telefont.
0: Na hát tessék.
1: És ha valaki 10 órakor hív, akkor 10 órakor.
0: Biztos, hogy nem. Ha munkaidőben hív, akkor se veszem fel, hogy utána.
1: Megváratod, azt mondod, hogy hát bocs, elfoglalt voltam, és akkor visszahívod valamikor, amikor éppen amúgy úgy tartja kedved, nem?
0: Ja, hát nem, az se.
1: Vagy nem is hívod vissza?
0: Nem. Majd hát. Hív megint, hogyha akar valamit, és akkor kedvem van, akkor felveszem.
1: Ja, értem. Mert nagyon te elfoglalt vagy.
0: Nagyon elfoglalt. Nem, azért, mert én pihenek, és lusta vagyok. És beismerem, hogy lusta.
1: Nincs egy szabad percet sem. De azt mondod, hogy nincs egy szabad percet.
0: A lustaságból.
1: Na, de ezt nem mondod neki?
0: Ja, de simán.
1: Simán azt
0: vállalom,
1: mondod, hogy lusta voltam, pihentem?
0: Igen. Simán benne van. Mert muszáj, de a modern ember már tényleg olyan, mint hogyha nem a, mint jó persze ott vannak a luxus cikkek, meg a mit tudom én, menő autók, meg drága órák, meg telefon, meg stb., hogy ezzel is lehet ugye menőzni, de azért ott van, hogy hú, én megint annyit dolgoztam, én olyan, hú, annyira menő vagyok, hogy az teljesen nem,
1: az,
0: fáradt vagyok,
1: az nem menőbb, szét vagyok amikor, esve. Az nem menőbb, amikor az ember nem dolgozik sokat, mégis sok pénze van?
0: Hát,
1: az sokkal menőbb.
0: De ez beismerni, ez nem olyan.
1: Mit beismerni, hogy nem dolgozom sokat, mégis sokat keresem.
0: Igen, mert akkor jön a megvetés a másik oldalról. Egyrészt jön egy irítség, hogy te kevés munkából is sok pénzt kerestél, és hogy akkor mit csinálsz, és hogy csinálod, és akkor te igazából csaló vagy. Meg jön az, hogyha nem dolgozol sokat, hát akkor dolgozzál sokat.
1: Nem dolgozik, ne is egyék vagy.
0: Például.
1: De hát akkor se, én akkor se gondolom így, nem is értem egyébként, hogy ez honnan jön. Mármint értem, amit itt elmondtál, de nem vagyok hajlandó ezt feldolgozni.
0: De az is kérdés, hogy egyébként ez teljesen modern probléma-e, vagy pedig alapból úgy vagyunk szocializálva, hogy már a munkának van egy ilyen, nem tudom, romantikája.
1: Ja, mint régen azt a hanovista mozgalmakban?
0: Például.
1: Arra gondolsz?
0: Például.
1: És aki a legtöbbet dolgozik, az a győztes.
0: Igen.
1: Hát lehet egyébként, hogy ez benne maradt a társadalomban, bár talán szerintem már kezd kikopni. Mindig azt mondják egyébként, hogy a fiatalok nem dolgoznak, nem akarnak dolgozni, vagy nem úgy akarnak dolgozni, ahogy azt az idősebbek elképzelik. Nemrég láttam erről egy tök jó riportot, és szerintem el is fogom majd mondani, hogy mi volt ebben a riportban, mert jó téma egyébként.
0: No, hát akkor zenélünk, és akkor utána rátérünk erre a riportra is, meg hát nyilvánvalóan várjuk a telefonokat a 74-444-444-en. Mit gondol erről a témáról? Beszéljünk róla.
2: És a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 8 óra múlt 23 perccel, október 8-án a csütörtökön, ez az Antrit reggel, folytatjuk mai témánkat, a mikor lett a kimerültségből státusz szimbólum, ez a témánk, volt egy telefonunk, jaj, nehogy elfelejtsem.
1: Nehogy.
0: Volt egy telefonunk, hallgassuk meg.
2: Hívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogyha valakinek van módja ebéd után egy legalább egy fél órát pihenjen.
1: Sziasztán.
2: Mert az azt jelenti, a fél órát alszol, ha tudsz, még van rá módod, az annyi, mintha éjszaka másfél órát aludtál volna, vagy kettőt. Na most egy furcsa dolgot mondok, amit lehet nem is tudtok róla. Most egy kicsit fáradtabbak vagyunk tudatlanul. Na, hogy miért van ez? Hát szombaton lesz 17 óra 30-kor új hold. Most a hold fogy. Most lussábbak vagyunk, fáradtabbak vagyunk. Ugyanazt csináljuk, mint amit régen szokt. Na majd most, ha elkezd a hold majd újra szombaton nőni, ez azt jelenti, hogy töltődik föl a földünk is, még mi is, egész teli holdig. Tehát akkor kezdünk egy kicsit visszakapni az erőnkből. Tehát ezt jó figyelni, én ezt tudom. Tehát vannak ilyen, de én most is azt mondom, hogy az a délutáni pihenés, az marha jó, csak hát ha belegondoltok, ahol hosszú életet élnek, például azt hiszem Szicílián meg Japánban is vannak, hogy délután pihenő, és utána kezdnek megint. Igen. Nagyon jó a szervezetnek. De hát nem mindenki tudja. Van rá módja ezt csinálni. Még nem is biztos, hogy tud valaki pihenni idő után. Én tudok. Még lehet, hogy ti is.
0: Simán.
2: Jó, pihenni is az. Utána szuper. Igaz, hogy utána, mikor fölébredsz, akkor egy kicsit van ábrázódni az újra az élet. De utána még frissen is mondom. Ennyit szerettem volna.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Na hát köszönjük a telefont.
1: Így van.
0: És a sziesta fontos és egészséges.
1: Fontos és egészséges, viszont nem tudom, hogy van-e még valaki úgy vele, mint én ezzel a délutáni alvással. Ugye azt tudták régen mondani, hogy a délután is alszol, akkor este nem fogsz tudni. És délután, igen, amikor fel kell az ember, kicsit olyan, mintha fejbe verték volna.
0: Igen.
1: Nekem ez a problémám ezzel. Nagyon szívesen aludnék, meg tényleg már álmos is vagyok, esetlegesen, amikor ilyen korán reggel kell kelni, de biztos, hogy van még rajtam kívül, sokan vannak még így, akik olyanok, mint hogyha fejbe verték volna délutáni sziesta után, és az meg valahol nem olyan jó érzés.
0: Nem, de hát is kell egy kis idő, mire észhez térsz utána, meg, de utána meg tök jól el vagy.
1: De utána meg arra gondol az ember, hogy miről maradt le, amíg aludt.
0: Na tessék.
1: Nem?
0: Nem.
1: Én arra szoktam.
0: Na tessék, a FOMO.
1: Hogy elment, nem azt mondom, hogy elment a napból, nem tudom, 2 óra. Uh-huh. És semmit nem csináltam, csak aludtam. Persze az alvás nagyon jó.
0: De erről beszélünk. Az ember megengedi magának, hogy pihenjen, vagy nem engedi meg, vagy utána a bűntudat. Tud-e bűntudatmentesen pihenni az ember?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudom, hogy lehet-e.
0: Simán lehet.
1: Hát úgy lehet, hogy mondjuk, ha az ember nem munkában pihen, hanem, vagyis na, hogyha munkában pihen, úgy lehet. Vagy úgy lesz, mint tudod? Bele lehet ebbe zavarodni.
0: Na hát fejtsük meg együtt a 74-444-444-en, közben pedig zenélünk.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: pontban 8:30 október 8-án csütörtökön, ez az Antrit reggel. Ugye ebben az órában azt keressük, kutatjuk, hogy mikor is lett a kimerültségből státusz szimbólum, és említettem, hogy vannak mindenféle kutatások erről, és találtam egy ilyet, amiben azt írják, hogy régen a szabadidő a kiváltság jele volt, a tudás alapú gazdaságban azonban ez megfordult, sok esetben pont az sugal maga a státuszt, ha valakinek egy szabad perce sincs. Azt mutatja, hogy az illető fontos, értékes, keresett és sikeres, és hát azt írja a kutatás, hogy nem feltétlenül magától pozícionálja magát így az ember, hanem a környezet valóban magasabb státuszt tulajdonít azoknak az embereknek, akiknek folyton tele a naptárjuk.
1: Én azt mondom, hogy ne hallgasson másra senki, hogy most ez a státusz, vagy az a státusz. Szerintem az a jó, hogyha mindenki úgy éli az életét, ahogy ő azt elképzeli, és ha abban pihenés van, akkor abban pihenés van.
0: Na jó, de van benne egy ilyen, nem, hogyha valaki folyton telefonál, meg jön, megy, meg mit tudom én,
1: akkor... akkor fontos ember.
0: Akkor milyen akkor... fontos ember lehet, meg milyen nagy ember. Kicsit olyan, mint amikor valaki mondjuk teljes öltönyszedben megy el egy kosármeccsre szurkolni.
1: Igen. És akkor meg, hát megadja a módját, az a semmi probléma
0: nincsen. Semmi probléma nincsen?
1: Nincsen. Miért lenne?
0: Jó.
1: Miért? A foci meccsen is felszoktak öltözni, nem?
0: Hát nem tudom.
1: A személyek, hivatalos személyek.
0: Hát a hivatalos személyek lehet. Azt se értem, hogy minek kell, de most amikor elmész szurkolni egy meccsre, akkor miért öltönyszedben mész? Hogy ott is mutass, hogy te milyen fontos vagy.
1: Nem tudom ennek mi a háttere, úgy érzi jól magát, akkor úgy érzi jól magát, de attól még én például nem rakom magasabb státuszba, vagy alacsonyabbba az embert. Tehát szerintem ez nem befolyásol semmit. Én úgy gondolom, de nem tudom, hogy ez az időre vetítve, a szabad időre pontosabban vetítve, talán az a fontos, hogy az egyensúly meglegyen az ember életében, még akkor is, hogyha sokat telefonál, vagy sokat intézkedik, vagy sokat dolgozik, akkor is legyen mellett a pihenés.
0: Ugye beszéltünk már arról, hogy a hazánkban azért ugye a kommunista időkből megmaradt ez a dolog, hogy igazából nem is feltétlenül az a fontos, hogy mit dolgozunk, hanem hogy legyen látszata, mint hogyha dolgoznánk.
1: Ja igen, ez az öten dolgo, vagy egy dolgozik, és öten nézik.
0: Hát vagy az, vagy amikor ugye annak idején mit tudom, hárman tolták a talicskát, csak hogy mindenkinek legyen munkája, meg ilyesmi. Tehát, hogy nem a hatékonysága fontos, hanem az, hogy sokáig csináljunk valamit.
1: Meg sokat.
0: Meg sokat csináljunk valamit.
1: Nagyon, nagyon fontos, igen.
0: Mert akkor legalább elmondhatjuk magunkról, hogy mi sokat dolgoztunk.
1: Na de ez a mentalitás fog változni, szerintem, ahogy a következő generációk bekerülnek a munkavilágába, akik már nem találkoztak ezzel a felfogással, ugye? És erről is szól az a riport, amiről már ejtettem szót, és fogok is még szót ejteni, szerintem.
0: Na, zenélünk, és akkor tényleg rátérünk erre.
1: Térjünk rá.
0: De addig pedig várjuk a telefonokat a 74-444-444-en.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
5: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
6: Igényesen kialakított irodahelyiségek kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogo alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogo Lab, legyen tisztában a vérképével.
7: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban! Giga

0: lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antri reggel 8.43-kor, október 8-án csütörtökön folytatjuk mai témánkat, ami hát a kimerültségről szól, pontosabban úgy szól a kérdésünk, hogy mikor lett a kimerültségből státusz szimbólum. Volt egy telefonálunk, gyorsan meghallgatjuk, aztán pedig rátérünk arra a riportra, amiről már annyit beszéltünk így előzetesen, úgyhogy hallgassuk a hallgatót.
1: Tisztó reggelt kívánok, Attila vagyok. Szeretnék hozzászólni a kérdésetekhez, vagy a
0: hallgatjuk.
1: Na most a sok munkáról van szó. Én dolgoztam több mint 10 éve, néhány nappal köröztüve gyerekeink középiskolába és egyetemre jártak, de egyet fogadjatok, ti még fiatalok vagytok, hogy a szervezet nem felejt. Tehát ha nem adjátok meg a pihenést a szervezetnek, sajnos, ahogy öregszik a test, vissza fog jönni azok a dolgok, hogy a pihenést kellett volna kihasználni abban az időben, amikor ilyen nappal dolgoztunk, vagy dolgoztam. Sajnos én most már lebetegedtem, de abban az időben kellett volna pihennem, és nem a 24 órában 20-at dolgozni. Uh-huh. Vagy megfogadjátok, vagy nem.
0: Jó, köszönjük szépen.
1: De én már rájöttem, hogy kár volt ilyen nappal dolgoznom. Uh-huh. Nányit szerettem volna csak.
2: Köszönjük szépen. További szép napot.
1: Köszönöm, szia.
0: No, hát igen, a pihenés fontos, mert a teste nem felejt, vagy a szervezet nem felejt.
2: Így van, de lehet-e pihenni az embernek? Bele tudja-e esetleg a napi rendjébe rakni a sok dolog mellett?
0: Hát muszáj lesz megpróbálni.
2: Ugye én a riportot emlegettem, amiben a fiatalokat kérdezték a munkavállalásukról, meg a munkakedvükről, meg minden egyébről. Nem csak fiatalokat, idősebbeket is, de a lényege az volt ennek a riportnak, hogy mennyire változik a társadalom. Ugye régen nagyszüleink, van akinek a szülei még úgy dolgoztak, hogy kikerültek a középiskolából, esetlegesen az egyetemről, elhelyezkedtek egy munkahelyen, és utána 40-50 évig, amíg nyugdíjba nem vonultak, addig ott dolgoztak. Hmm. És ez meg volt a stabil, meg volt, hogy hánytól hányig, nem kellett gondolkodni, nem kellett stresszelni azon, hogy holnap lesz-e még munkám, hogy a gazdasági környezet hogyan változik, hogy akkor, ha nem lesz munkám, hol találok, hogy keresek, és talán ez is ugye most már a mai világban ez nem ilyen, mivel aki elhelyezkedik. Persze van ilyen, nagyon ritkán, de van ilyen, de már nem ez a jellemző. Ugye? Jól látom.
0: Fogalmam sincs.
2: Tehát az ember nem ott. Dávid, te ott onnan fogsz nyugdíjba menni, ahol 40 évvel ezelőtt elhelyezkedtél, és 40 évig végig dolgoztad?
0: Nem tudom.
2: Hát nem valószínű.
0: Nem,
2: mert nem az első munkahelyen vagy. De hogy sokan szerintem már úgy vannak vele, hogy mindig mennek tovább, és ez is egyfajta stressz faktort rak az emberre, nem? Hogy mindig tovább akar menni, mindig az újat akarja, mindig a... Jaj, mi szállt itt be? Hát elkap egy szúnyog, lecsaptam, de ügyes vagyok.
0: Nagyon ügyes vagy, Levi.
2: Megzavart a gondolatmenetemben.
0: Szóval mindig az újat keresi.
2: Mindig az újat keresi az ember, és már nem a stabil állapotot, ami... A stabil állapotot keres, csak nem azt az örökké stabil állapotot. Talán érthető, amit mondok?
0: Nagyjából.
2: És ebben a riportban mondta egy fiatal, hogy gördülő kőre nem tapad moha.
0: Aha.
2: Tehát most ezt hogy fogjuk fel, hogyha az ember nem akar egy helyen letáborozni, akkor nem is nagyon tud elérni az életében nagy sikereket a legtöbb esetben. Ha valahol valaki letáborozik, és tényleg mondjuk 5-10-15 évig van valahol, akkor ott azért egy olyan karrier ívet lehet felépíteni. Persze nyilván lehet keresni mindig az előrelépést is, de szerintem ez hozzáad a stresszhez. És akkor így már szóba jön a témánk, pihenés, a kimerültség, a nincs időm. Dávid úgy nézel rá, mintha kivel jól beszélnék.
0: Nem feltétlenül értem, hogy most akkor mi is van, vagy hogy van. Ez kicsit olyan, mint a ház meg az albérlet, nem? Hogy van saját tulajdonom, és akkor mondjuk veszek fel hozzá hitelt, és akkor 25 évig fizetem, és akkor ott vagyok, vagyis ott is maradok. Vagy van az, ugye, az albérlet, amikor hát ott vagyok, hogy bármikor elmehetek.
2: Viszont perkálom ki, és nem az enyém.
0: Hát jó, nem az enyém, de nem is vagyok röközkötve.
2: Igen.
0: Valahogy ez valami ilyesmi lehet, gondolom én, amit mondasz.
2: Igen, én nem tudom, hogy régen mennyire voltak albérletek. Például, nem tudom, 70-es, 80-as.
0: Voltak bérlakások, mindig voltak.
2: Voltak bérlakások, oké, de hogy ennyire, hogy ilyen piaci alapon nyilván nem nagyon volt.
0: Hát olyan nem nagyon volt nyilván. Ez is Európából, meg Amerikából, meg nem tudom, onnan jön. ide is ugye globalizációval, de hát szerintem azzal nincs. Tehát azzal sem értek feltétlenül egyet, hogyha folyamatosan váltogatod a munkahelyeket, akkor nem tudsz nagy dolgokat elérni.
2: Hát rövid idő alatt valaki el tudja érni. Hát, de a véges
0: az ez olyan, hogy kimaxoltad azt a munkahelyet, aztán mész tovább, kimaxolod a másikat.
2: Olyan, mint egy Mario pálya.
0: Például.
2: Begyűjtöttem az összes
0: küldetés, a küldetésre mész, aztán kész. Mm.
2: Hát meglátjuk, hogy ez hogy fog a következő években egyébként majd mit megvalósulni. Vagy
0: hát most nyilvánvalóan, ugye pont tegnap néztem utána, hogy több lett a munkanélküli. Most hazánkban nem is kevéssel. Tehát a munkakeresők, vagy az álláskeresők száma azért jelentősen megugrott augusztusban.
2: De halljuk, hogy sok olyan szakmában meg a munkaerőhiány van egyébként.
0: Hát meg van munkaerőhiány is. Igen. Nehéz dolog ez. Az egyszer biztos. Úgyhogy várjuk a telefonokat, hát ha ön majd felvilágosít bennünket is a 74-444-444-en.
3: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: ilyen fegyelmező társadalom, vagy külső szabályok, főnökség, minden. Most meg mintha olyan lenne, mintha a saját magunkat saját szabotálnánk. Magunkat?
1: Igen, az önkorlátozás, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt átvetíteni. Igen, az ember...
0: Önoptimalizálás.
1: Nagy, gyönyörű szó. Gyönyörű szó. Az ember nem produktív, vagy nem akar kimaradni semmiből, és akkor emiatt az alvás.
0: Igen, tehát most már a fegyelmező társadalmat ugye leváltott ez a teljesítménytársadalom. Arról beszélhetünk inkább, hogy nem az van, hogy muszáj megcsinálni, hanem képes vagy rá, hozd ki magadból a legtöbbet, just do it,
1: de az a nincs
0: és a többi,
1: szerintem.
0: És a többi. De ebből indul el egy ilyen spirál, nem? Hogy akkor hogy megpróbálom optimalizálni a saját létezésemet, úgyhogy minden pillanatban legyen valami, amit hasznosnak gondolhatok.
1: Szerintem meg, ha visszakanyarodunk oda, hogy az emberek régen hárman toltak egy talicskát, hogy mindenkinek legyen munkája. Manapság pedig azért dolgoznak az emberek kőkeményen, hogy holnap is legyen még munkájuk. Tehát érted, amit mondok? Régen hárman toltak egy talicskát, és mindenkinek volt munkája. Ez volt a lényeg. Igen. Most ebben a piaci világban, bármikor egyik napról a pillanatra, pillanatra azt mondhatják, hogy akkor viszlát. És ezért dolgozik az ember keményen, mert nem akarja elveszíteni a munkáját, az általa felépített életet. Talán ez is közrejátszik. Uh-huh.
0: Lehet benne valami. De hogy nem tud aludni. De megvan egy munkaidő, nem? Tehát nem, akkor nem... Tehát...
1: Igen,
0: hogy de... Ha a határaidat megszabod, akkor... De azon belül dolgozhatsz te keményen, nem?
1: Igen, de ha valaki azon felül teljesít, akkor az meg még egy plusz pont lehet, nem? És akkor itt jön az, hogy az ember sokáig dolgozik, nem tud aludni, el is vesznek egy órát az óra átállítással, tehát egy időnként, ugye, annak igen. is majd egyszer vége lesz talán. Tehát,
0: vagy nem, az is olyan, hogy soha.
1: Ki tudja.
0: Na hát ez a nehéz téma az egyszer biztos, de hát ennyi fért bele, köszi Levi, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm, 10 órakor jövök vissza.
0: Majd várunk. A hírek után pedig Gödré Zoltán, a Babics Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője érkezik. Ahogy szokott, átbeszéljük a programokat, úgyhogy maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
5: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra a Babics Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni. Vigyázz! Dől a fa!
6: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
5: És mi lett a vége?
6: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
5: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
7: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
8: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
7: Nyaralást? De jól megy valakinek.
8: Leszigeteltük az egész házunkat a Födémmel együtt, és ez

0: Ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
1: Aha, így már értem.
2: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Kihallgatta az ügyészség Magyar Pétert a telefonos ügy miatt, lezárult a paksi fenék küszöb építése, újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kihallgatta szerda este a központi nyomozó főügyészség Magyar Pétert a 2024 nyarán történt belvárosi szórakozóhelyi incidens miatt. Magyar Péter vallomást tett, de nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Az eljárás a 2024. június 21-én a budapesti Ötkert nevű klubban történtekre nyúlik vissza. Az ügyészség szerint egy vita után Magyar Péter elvette egy férfi telefonját, a készülék pedig a Dunaparton a folyóba kerülhetett. A korábbi kormánypártok lopással és garázdasággal vádolták a Tisza párt vezetőjét, míg Magyar Péter a kezdetektől provokációnak nevezte az esetet. Az országgyűlés a múlt héten határozatban függesztette fel Magyar Péter mentelmi jogát, ami megnyitotta az utat a kihallgatás előtt. Elismerte az ügyészség, hogy rejtett megfigyelést alkalmazott Sesták Miklóssal szemben. Sesták pártársa, a szintén KDNP-s Latorcai Csaba azonnali vizsgálatot sürgetett az ügyben, mert szerinte a mentelmi jog sérthetetlensége miatt nem lehet csak úgy megfigyelni országgyűlési képviselőt. A központi nyomozó főügyészség ezt máshogyan látja. A 444-nek azt írták, hogy a jogszabályok alapján a rejtett megfigyelésre Sesták mentelmi jogának felfüggesztése előtt is lehetőségük volt. Lezárult a paksi fenék küszöb építése, csaknem 1000 katona dolgozott rajta, a honvédek több mint 22 000 köbméter kőanyagot építettek be a Dunamedrébe, a munkában pedig műszaki, vízi, légi és logisztikai egységek is részt vettek. A miniszter szerint a védmű az atomerőmű működése szempontjából is kulcsfontosságú, mert hozzájárul az energiabiztonság és a nukleáris biztonság fenntartásához. A feladatban összesen 145 technikai eszközt használtak. Egy egészséges kislányt helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorába. A 2060 g-os 45 cm-es újszülött állapota stabil, jelenleg a kórház perinatális intenzív centrumában gondoskodnak róla a szakemberek. A kórház megjegyzi, ő az első újszülött, akit a kórház babamentő inkubátorában helyeztek el. A kisbaba további sorsáról az illetékes hatóságok együttműködve gondoskodnak. Sikeres volt az első hármas vesetranszplantációs műtét Magyarországon, jelentették be a Semmelweis Egyetemen tartott szerdai sajtótájékoztatón. Kovács János Balázs, az SZL Sebészeti Transplantációs és Gastroenterológiai Klinika adjunktusa, a vesetranszplantációs program vezetője elmondta, az egy időben történt 6 műtétet szeptember 23-án végezték el, a beavatkozások sikeresek voltak. A 6 páciens közül 5-en már otthon vannak, egyikük még kórházban van, de ő is hamarosan hazamehet. Hozzátette, a párhuzamosan zajló műtéteket több hónap előkészítő munka előzte meg. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás.
3: Rádió Andrét időjárás.
4: Nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagy részt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Ózd vonal mentén. Nagy területen megélénkül a déli szél, főként északnyugaton erős széllökések is lehetnek. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A csúcshőmérséklet 22 és 29 fok között alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
6: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
5: www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
7: Csodás csütörtök reggelte, ez az Antrit reggel, október 8-án, 9 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, a folytatásban pedig érkezik majd Gödöri Zoltán, a Babics Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője. Jól átbeszéljük ismét a programokat, mindjárt kezdünk, ne menjen sehova.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: a legjobban.
1: Ez az Antwit reggel, és itt ül már velem szemben Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője. Köszöntelek.
2: Köszöntelek én is téged, és kedves hallgatótok is jó reggelt kívánok.
1: Na hát, programozunk, ahogy szoktunk, azért most is látom, hogy elég sok minden van.
2: Igen, programot telepítjük a Windows-t, igen.
1: Így van.
2: Viccet félretéve, igen, programozunk, van miből bőven válogatni. Van két kifutó kiállításunk, első körben ezekkel kezdeném. Ugyanis mind a kettő október 10-ig látogatható. Az egyik az Egyfürt Szekszárd alkotó művészeti kiállítás a születi hagyományok jegyében. Ez ugye a Babits Mihály Kulturális Központnak a Márvány termében található, ott lehet megtekinteni. Ez még tehát 10-ig várja az érdeklődőket, és mi is nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket. Érdemes megnézni ezt az alkotó művészeti kiállítást. Ugye ez a szexuális születi napok előszobájában nyitott meg, szeptember 14-én hétfőn, és hát jó társaságban szalad az idő. Lassan egy hónapja van már ez a kiállítás, és most lejár, úgyhogy aki szeretne szép képzőművészeti alkotásokat és minden egyéb szép kiállítási tárgyat megtekinteni, a szeretettel invitáljuk a Babits Mihály Kulturális Központ Márvány termébe. Uh-huh. És egy másik, szintén a szexuális születi napok előszobájában kapuit megnyitó kiállítás zárul most. Azt is október 10-ig lehet látogatni, megtekinteni intézményű nyitvatartási idejében. Ez nem más, mint a 40 év fazekasság 40 kerámia díja szekszárdi borvidékről. Ez Rács Róbert fazekas mester, népi iparművész, keramikus 40 éves jubileumi kiállítása, amiről azt kell tudni, hogy a Bakta galériában van, és egy nagyon-nagyon szép és míves tárlat. Amellett, hogy keresztmetszetet ad Robinak a munkásságáról, valami egészen elképesztő, hogy mit lehet művelni az anyaggal, hogy milyen csodákat lehet teremteni. Úgyhogy én bátran invitálok mindenkit a Bakta galériába, és buzdítom arra, hogy tekintse meg a kiállítást. És egyébként, hogyha már kiállításozunk, akkor ki ne hagyjam. Lesz még szó itt a következőkben megnyíló tárlatokról, de hát ugye a Művészetek Házában Mózer Zoltánnak is egy nem akármilyen életmű kiállítását lehet megtekinteni. Ugye Mózer Zoltán fotóművész, szekszárdi születésű fotóművész, tehát finoman fogalmazva is ezer szállal kötődik a megyeszékhelyhez, és az ő munkásságából időbe zárva címmel, Entering in the Time címmel, az ő munkásságának is a keresztmetszetéből lehet megnézni egy fantasztikus tárlatot a Művészetek Házában. Úgyhogy a kiállítások szerelmeseit invitálom nagy szeretettel, és buzdítom arra, hogy tekintse meg ezeket a tárlatokat. És hát milyen programok vannak még? A Gyerek és az építőkövek, ez az új könyvének a Szabadi Mihály új könyve, ezzel a címmel jelent meg. Ugye Miska bácsi Besenyei Csokonai örökség és Muharai Elemér díjas népművelő, és legújabb könyvének bemutatójára október 12-én hétfőn 18 órakor kerül sor a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermében. Nagyon nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket, szoktak lenni egyébként bőven. Miska bácsi egy nagyon fontos alakja itt a szekszárd környéki kulturális életnek, nem mellesleg pedig az idén 60 éves jubileumát ünneplő Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület alapítója. 1966-tól vezette, ha jól emlékszem, majdnem a 80-as évek legvégéig. Emellett pedig a Babits Mihály Kulturális Központban is egy meghatározó munkatárs volt. Intézményünk kezdetekkor, az induláskor ő látta el például az igazgató helyettesi feladatokat, úgyhogy bármi, ami kultúra, vagy minden, ami kultúra, az sokaknak, nekem is egyébként Szabadi Miska bácsival egyenlő. És az új könyve bemutatóján közreműködők is lesznek, ahogy azt a kedves vendégek megszokhatták. Orbán György előadó művész, valamint a Siógárdi Hagyományőrző Egyesület táncosai érkeznek majd. Egy nagyon jó esemény egy-egy ilyen program, egy-egy ilyen könyvbemutató. Tavaly áprilisban volt talán Miska bácsinak könyvbemutatója nálunk, az is egy rendkívül jó hangulatú, egy nagyon kötetlen, egy nagyon, nagyon parádés kis esemény volt, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit október 12-én 18 órakor a csatárterembe.
1: Na hát zenélünk, és minden folytatjuk.
3: Ez az Antritre.

0: Ez az Antrit reggel, folytatjuk beszélgetésünket Gödrey Zoltánnal, a Papics Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjével. Ott hagytuk abba, hogy október 12-e 18 óra könyvbemutató.
1: Így van, a folytatás pedig október 13 kötőjel október 16. A Tolna megyei kormányhivatal szervezésében lesz egy állásbőrze és a jövőt záloga pályaválasztási kiállítás. Azon belül is október 14-én egyetemi nap, 15-16-án pedig a középiskolások kiállítása, 13-án kedden pedig az induló napon, ha fogalmazhatok így, lesz maga az állásbőrze. Csak jó szívvel tudom ajánlani ezt a programot 100%-ig. Mindenki megtalálja szerintem, amit keres, és ami még fontosabb benne, megtalálja, amit keres, az eddigi tapasztalatokból kiindulva nem marad a kérdése válasz nélkül, úgyhogy bátorítok, buzdítok mindenkit arra, hogy 13-a és 16-a között keresse fel a Babits Mihály Kulturális Központot. A folytatásban egy kiállítás megnyitóra szeretném felhívni a figyelmet. Ugye a beszélgetés elején szó volt arról, hogy az Egyfürd Szexárd bezárja kapuit október 15-én, azért, hogy a Márványteremben átadja helyét egy másik kiállításnak, amely nem más, mint a Szavak nélkül című tárlat. Ez Bakó Jenő fotóriporter életmű kiállításának az ünnepélyes megnyitója lesz, amelyre október 15-én 17 óra 30 perckor kerül sor a Babits Mihály Kulturális Központ Márványtermében. A programon köszöntőt mond Gonda Mária, intézményünk ügyvezető igazgatója, valamint Venter Marianna újságíró, Bakó Jenő volt munkatársa, a tárlatot pedig Berlinger Attila polgármester úr Szexárd első embere nyitja majd meg. Olyan közreműködőket köszönhetünk, mint Bakó Gábor gitáron, Orbán György szaval, Bali Emma és Mocsári Vanda pedig énekelnek. És egyébként a megnyitónak lesz egy ilyen kis érdekesség jellege is. A műsor után Orbán György előadó művész beszélget majd az idén 85 éves alkotóval, az esemény magát pedig közös kocintás zárja, ahol ugye a személyes emlékek, személyes élmények megosztására és emlékcserére is sor kerülhet. Úgyhogy nagy szeretettel várjuk. De hát ugye maga, ugye Bakó Jenő fotóriporter, és nem is akármilyen fotóriporter volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy már csak a tárlat miatt is érdemes lesz részt venni, és megnézni magát a kiállítást is, amely egyébként a már említett október 15-ös dátumtól november 8-ig látogatható az intézmény nyitvatartási idejében. És a következő programunk, ritkán szoktam ilyet mondani, nagyon-nagyon ritkán szoktam ilyet mondani gyerekprogram esetében, de lehet jönni a Kicsi Gesztények Klubban nosztalgiázni. Csodálatos emlékeink címmel kerül sor az előadásukra, amely október 18-án vasárnap délelőtt 11 órakor lesz. Ez egy vadonatúj zenész színházi előadás a 10 év legjobb pillanataiból, úgyhogy ha már Kicsi Gesztények Klub, hogyha valaki túl van azon, hogy mofom a fogam, meg ilyen hasonló egyébként kultikus slágereken, akkor és érdekli ez az új műsor, akkor természetesen nagyon nagy szeretettel várjuk. Mondanom sem kell, milyen hangulat van, milyen buli van, milyen parti egy ilyen színháztermi előadáson.
0: Gondolom.
1: Nagyon érzi a Kicsi Gesztenye Klub egyébként, úgyhogy szerintem Lufi Pofi és Holli csínytevésein idén is nagyon jókat lehet mulatni. Még egyszer mondom, vasárnap a színházteremben október 18-án délelőtt 11 órától. És akkor Agora klasszikus zenei délutánunk is lesz ez a Művészetek Házában, szintén október 18-16 óra. Ez délután 4 óra. Ez egy nagyon-nagyon kedvelt saját ötletből megvalósuló programunk, amelynek most a 18-ai állomásán az őszi kvartett mozaikot köszönhetjük, amely hangverseny egy különleges stílusokon átívelő zenei utazásra hívja, várja a közönségét. Előadóként köszönhetjük Ócsai Anna Mária énekművészt, Elmauer József zongora művészt, és két hasonló művészt, Kajsza Pált és Kolozsvári Gábort. Szerintem a felsorolásból azért hallottak itt a kedves hallgatók ismerős neveket, nem csodálom. Mind a négy művész nagyon markáns és nagyon jelentő zenei személyisége, nem csak Szexárd és környéke zenei életének. Biztos vagyok benne, hogy aki így ebéd után, osonnó után, vagy a délutáni kávé és egy süti után eljön a Művészetek Házába, az maradandó élményekkel gazdagodhat, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Minden programmal kapcsolatban bővebb információt a kedves hallgatók megtalálnak a szexárdagora.hu oldalon, ahogy a Facebook, TikTok és Instagram oldalainkon is.
0: Én köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Minden jót.
1: Minden jót.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
2: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 10-e között újra jönnek a Hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged Szekszárdon, a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Csap le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Irány a Háda!
3: Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod! Dompepe.hu!
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
7: Ennyi volt a reklám.
8: Ez az Andrit reggel.
7: Rádió Andrit.
9: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: Ez az Antris reggel 9.40-kor, október 8-án csütörtökön, és ahogy szoktuk, most is vessünk még egy pillantást mai időjárásunkra, hogy a véget ér a vénasszonyok nyara, ma még az lesz, holnaptól pedig hát beesik a hőmérséklet. Még derült idővel indultunk, de most már ahogy az imént kint voltam, azért megérkeztek a felhők, és ez fokozatosan növekszik majd fölöttünk. Számottevő csapadék azonban nem várható, maximum majd olyan este, hát 6-7 óra magasságában lehet valami eső, meg holnap hajnalban. A déli szél pedig napközben megélénkül, néhol megerősödik. Majd 25-26 fok környékén alakul a maximumunk, úgyhogy most még talán elfér egy kis pulcsi, aztán utána már nem lesz rá szükség. Holnap pedig már csak 17 fokunk lesz, hogyha minden igaz, és már beállunk erre a 17-20 fok körüli hőmérsékletre a következő hetekben, úgyhogy így készülhet, így kalkulálhat. A pollen jelentésre is térjünk még ki, mert hogy a kültéri allergén gombák problémát okozhatnak, mert hogy azok spóraszáma országosan magas szintet ér el, úgyhogy tegye meg a kellő óvintézkedéseket. Az orvos meteorológiára is térjünk még ki egy picikét, egy közeledő front hatására fokozatosan változékonyabbá válik időjárásunk, így az érzékenyek körében fejfájás, fáradékonyság, koncentrációs zavarok, illetve keringési problémák is jelentkezhetnek. Ugye a szél megélénkül, ez pedig fokozhatja a fejfájásos panaszokat, és ronthatja a komfort érzetet, emellett pedig nyugtalanabbak, ingerlékenyebbek is lehetünk. Úgyhogy nagyjából így készüljön, így kalkuláljon, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba. Zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelt, maradjon velünk.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 2 perc múlva 10 óra lesz, október 8-án csütörtökön. Kifutunk az időből. Mozgalmas volt a reggelünk, az egyszer biztos. Most érkezik Levi. Én pedig holnap reggel 6-tól várom ismét, addig pedig minden jót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kövesi Dáviddal, a nyitrai csoport Szexárdi Multibrand telephelyének vezetőjével beszélgetek. Szexárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várják ügyfeleiket több márkával, új autók értékesítésével, teljes körű szervizháttérrel és természetesen már Omoda és Jayco modellekkel is. Mennyire új szereplő Magyarországon az Omoda és a Jayco?
4: Az Omoda 2024-ben jelent meg Magyarországon, az Omoda 5-tel, majd 2025 elején érkezett a Jayco is. Fiatal márkákról beszélünk, mégis nagyon gyorsan komoly ismertséget szereztek. Ma már országos kereskedői és szervizhálózattal rendelkeznek, és a két márka együttes piaci részesedése is jól mutatja, hogy a magyar vásárlók nyitottak rájuk.
3: Milyen autókat kínálnak jelenleg?
4: Az Omoda 5-tel indultunk, majd érkezett a Jayco 7, azóta pedig folyamatosan bővül a kínálat. Ma már az Omoda 7 és a zászlóshajó Omoda 9, valamint a Jayco 5 is része a palettának. Benzines, full hybrid, plug-in hybrid és tisztán elektromos hajtások közül is lehet választani, októberben pedig érkezik a Jayco 8 is, amely a kínálat legnagyobbika.
3: Mit jelent az Omoda és a Jayco esetében az alap, az extra életérzés?
4: Azt, hogy az ügyfél már a formavilágban, technológiában és felszereltségben is kapjon valami pluszt. Az Omoda és Jayco esetében modern, látványos autókról beszélünk, sok olyan kényelmi és technológiai megoldással, amelyek korábban inkább a magasabb kategóriákra voltak jellemzőek.
3: Egy új márkánál azért fontos kérdés a garancia, meg a szerviz háttér. Mit kínálnak ezen a téren?
4: Teljes szerviz és alkatrész háttér áll az autók mögött, az általános gyári garancia 7 év, vagy 150 ezer kilométer, a motorra, illetve az elektromos hajtómotorra pedig a feltételek szerint akár 7 év, vagy 1 millió kilométeres garancia jár.
3: Hol lehet ezekkel az autókkal személyesen is megismerkedni?
4: Szexárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várjuk az érdeklődőket, érdemes eljönni, megnézni és kipróbálni az autókat, mert szerintem ezek a modellek személyesen tudják igazán megmutatni, mit jelent az Omoda és Jayco által képviselt extra életérzés.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Kartelgyanú miatt közétkeztető cégeket vizsgál a versenyhivatal. Jogszabálymódosítással változtatna a kormány a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatokon. Csoportos medve támadás történt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Tiltott versenykorlátozó megállapodás miatt vizsgál menza cégeket a gazdasági versenyhivatal, tudta meg a HVG. A lap emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években a sajtóban több alkalommal is felmerült, hogy túlárazott szolgáltatást nyújtanak egyes közétkeztetési cégek, a döntéshozókat pedig korrupciós pénzekkel veszik rá a közbeszerzések befolyásolására. A piaci szereplők szerint az is gondot okoz, hogy néhány tőkeerősebb cég alacsony árakkal próbálja ellehetetleníteni a kisebb vállalatokat, ezzel pedig azt érik el, hogy kisebb lesz a konkurencia. Jogszabályt kell módosítani a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok megváltoztatásához, ugyanakkor a belső szabályozókban már tudtak gyorsítani a folyamatokon és ésszerűsíteni a feladatokon, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára szerdán egy a témában szervezett budapesti konferencián. Gyurkó Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa

0: tetett államtitkárság. Gyurkó Szilvia megjegyezte azt is, szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy odahelyezik a gyermekeket, ahol hely van, ehelyett a szükségleteit kellene figyelembe venni. Bocsánatot kért Panyi Miklós az aradi vértanúkra emlékező posztja miatt, amelyhez mesterséges intelligenciával készült grafikát használt. A megosztott képen az aradi vértanúk tablóján több hibás név is szerepelt, köztük Pötterbing Ödön, Ormányi Károly és Grevici Károly. Panyi Miklós időközben törölte a hibás képet tartalmazó bejegyzést, amely azonban több mint egy napig elérhető volt a közösségi oldalán. A Magyar Narancs cikke szerint Nagy István volt agrárminiszter is ugyanazt a mesterséges intelligenciával készített grafikát osztotta meg október 6-án, mint Panyi Miklós. Nagy István ugyanakkor jelezte, hogy a kép EMI tartalom és a közzétételt követően több mint 19 órával még kedden este lecserélte a grafikát. Rátámadott három medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól, jelentette szerdán az Ager Press román hírügynökség. A gazda annak köszönhetően menekült meg, hogy a közelben felbukkant egy turista csoport és tagjai zajt csaptak, amivel elijesztették a medvéket. A tehén súlyosan megsérült és később elpusztult. A Hunyad megyei környezetvédelmi igazgatóság szerint nagyon súlyos esetről van szó. Romániában még nem volt példa csoportos medvetámadásra, a barna medve ugyanis jellemzően egyedül támad, közölték.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: A csütörtökön érkező markáns hidegfront véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár-Ózd vonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A hőmérők 23 és 29 fok közötti csúcsértékeket mutatnak. A késő délutáni és esti óráktól a zivatar zóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: Érkezik a lehűlés, itt az Antriton pedig a ma kedvencei és a tegnap slágeri. Én Vörös Levente vagyok, 4 perccel 10 óra után járunk. Szép napot kívánok! Érkezhetnek hát a legnagyobb dolog, a DNCA meg a Cake by the Ocean kezdésként. Aztán megyünk tovább, bulizunk a délelőttben is.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyünk.

MC Hammer és a You Can Touch This repített vissza minket a 90-es évek diszkóiba itt az Antriton. Egy kis nosztalgia volt ez a munkaidőben. Nem kell aggódni, a nehéz reggelen már túl vagyunk, hamarosan az ebédidőhöz közeledünk, és szólnak majd a legnagyobbak, meg persze kispéntek van, azaz csütörtök. A folytatásban Mike Posner érkezik, aki inkább otthagyta az egyetemet, hogy zenélhessen, például most nekünk is. Ez a Cooler Than Me, itt a 105-en.

0: A Unik meg az Angyal szólt, itt az Antriton 10 óra 33-kor kívánok. Szép napot október 8-án csütörtökön elsősorban a koppányoknak, hisz ők ünneplik névnapjukat, de természetesen sok boldogságot minden születésnaposunknak is. A koppány régi magyar személynév egyébként, török eredetű, a jelentése nagy, győzelmes, erős, magas, előfordul ótörök méltóságnévként is, a méltóságnév pedig a török kabak szó alapján élenjárót, nemzetség főt jelenthet. És akkor vannak születésnaposok is, Matt Damon Oscar-díjas amerikai színész ünnepel ma, Hancsa Veronika magyar énekesnő és Bruno Mars amerikai énekes mellett, valamint Rácz Jenő, Michelin csillagos magyar séf és Palvin Barbara magyar divatmodell is ma vágja a tortáját. Hát sok boldogságot kívánunk nekik innen is.
1: Happy birthday!
0: Aztán nézzük, hogy mi a helyzet a történelem könyvekben. 1896-ban elindult a Dow Jones átlag ipari átlag jegyzése, ami ugye 30 nagy, széles körben ismert amerikai vállalat részvényeinek az árfolyamából számolódik. 1902-ben a képviselőház megtartotta első ülését a Steinl Imre által tervezett országházban. 1945-ben járunk, a 20. század közepén Harry S. Truman amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Királyság és Kanada kapja meg az atombomba titkát. 1966-ban szintén az amerikai kormány bejelentette, hogy az LSD-t veszélyes kábítószernek minősítik, melynek használata büntetést von maga után. Végül pedig az utolsó eseményünk 2016-ból, mondhatjuk, hogy utolsó előtti, szóval 2016-ban megszűnt a nyomtatott Népszabadság, utoljára jelent meg, a mai nappal pedig újra elindul és a Népszavával össze is olvat. Hát ez minden, amit tudni kell a mai napról, a folytatásban is érkeznek a legnagyobbak, itt lesz velünk majd az Ace of Base, meg az All That She Wants is. Előbb viszont egy fiú banda, a Backstreet Boys érkezik. As long as you love me, ezzel várom vissza.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Rövid utak. Gyakori hidegindítás. Városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
5: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
6: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: csak lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ezen a héten is megéri betérni a CBA-ba. Edusó Family 1199 forint, Ammerlander sajt 1999 forint per kilogram, Mirelit hasáburgonya 599, gyermei 4 tojásos tészták 599, faldezodorok 659 forint. Ajánlatunk október 8-ától 11-ig érvényes. CBA. Jó árak, jó választás!
3: Menüajánló a Rádió Antriton. A Café Amarettóban húsleves kerül az asztalra finom metéltel, főételként választható mellé töltött csirkecon fél adag burgonyával és fél adag rizssel, vagy zsiványpecsenye fokhagymás sült puliszkával és salátával. A C-menü szezámmagos rántott csirkemell rizssel és joghurtos salátával. A szász étterem mai kínálata karalábéleves vagy hideg gyümölcsleves, főételként az A-menüben választható rántott csirkecon filé burgonyapürével, vagy a B-menüben zöld borsó főzelék fasírozottal. A pizzamában fokhagymalevest kínálnak krutonnal, az A-menü sajtos tejfölös csirkemelt petrezselymes burgonyával, a B-menü parajfőzelék tükörtojással. Az ebédhez jó étvágyat kívánunk!
0: Ennyi volt a reklám!
3: Én még meg sem születtem, amikor meghódították a világot, de egyszerűen imádom a dalaikat. Minden idők legnépszerűbb fiaiütésével folytatjuk. Jön Nick, Howie, Brian, AJ és Kevin, vagy ahogy mindenki ismeri őket. A Backstreet Boys is az As Long As You Love Me, itt a 101-en.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Shakira meg a Waka Waka idézte fel a 2010-es éveket itt az Antriton, én viszont most a jelenbe kapcsolok gyorsan, mert egy információt kaptunk Trafipaxról, Szekszáron az Aliszka utcában és szintén rendőri jelenlétről a 6-os főút Kakast-Bonyhád közötti szakaszán. Bármerre is jár, közlekedjen a szabályok betartásával és természetesen figyelemmel. Jó utat kívánok Jennifer Page-dalával, akarással a folytatásban!
1: Rádió Antrit FM 105.1.

0: Innan mi itt az Antriton, nem egész 3 perccel járunk 11 óra előtt, a hírek már a láthatáron, érkeznek hamarosan a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei a folytatásban is, Mika és a Relax Take It Easy pedig már be is van készítve az első pozícióban. Erre lazulunk majd 11 óra után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
5: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvénysorozat miatt. 4 dolgoznak Magyar Péter közösségi médiás csapatában. Még lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program helyi fejlesztési testületeibe. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvénysorozat miatt, a BRFK a közbeszerzéssel kapcsolatban nyomoz. A 24.hu azt írja, a nyomozás versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban büntettének gyanúja miatt indult. A feljelentést a Mi Hazánk tette, Torockai László szerint ugyanis Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt rendezvény szervezője, már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a rendezvényről a későbbi nyertes Hard Rock Kft-vel. A párt emellett hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját is felvetette. Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke és kormánybiztos azt állítja, hogy sem az augusztus 20-i állami rendezvények közbeszerzésében, sem azok megszervezésében nem vett részt. A Magyar Nemzet megkérdezte, a Ruf Bálint vezette miniszterelnökséget, hogy hányan dolgoznak Magyar Péter közösségi médiás stábjában és mennyit kapnak a munkájukért. A miniszterelnökség először azt közölte, hogy a miniszterelnökség állományában 21-en foglalkoznak videókészítéssel és tartalomkészítéssel, az illetményük pedig havonta 22 millió forintot tesz ki. Később aztán kijavította saját magát a miniszterelnökség. A szerda este kiadott közleményükben már azt írták, hogy Magyar Péter közösségi média tartalmai és videóiért összesen 4 miniszterelnökségi munkatárs felel, akik havonta együttesen 3,9 millió forintot keresnek. 10 nappal meghosszabbítják, így október 17-ig lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program helyi fejlesztési testületeibe, jelentette be a vidék és település fejlesztési miniszter szerdán a Facebook oldalán. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projektjavaslatok összegyűjtése és a projektlista kialakítása. irányítása. A

0: Testületek a novemberi alakulóülés után elkezdik kialakítani a térség operatív fejlesztési stratégiáját, amely meghatározza a térség legfontosabb problémáit, erőforrásait és 4-6 fejlesztési prioritását. Újraindítja a kormány a Diákváros projektet, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Szerinte a beruházást uniós forrásokból is finanszírozzák, és a terület ismét állami tulajdonban van. A döntést az újjáalakult fővárosi közfejlesztések tanácsa hozta meg. A délpesti rozsdaövezetbe eredetileg tervezett több ezer hallgatónak szánt kollégiumi és lakóövezet ügye éveken át az egyik legélesebb politikai konfliktus volt a főváros és a kormány között. A beruházás azután akadt el, hogy a kormány korábban a kínai állami egyetem kampuszának megépítése mellett döntött a területen.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: A csütörtökön érkező markáns hideg front véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár-Ózd vonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A hőmérők 23 és 29 fok közötti csúcsértékeket mutatnak. A késő délutáni és esti óráktól a zivatar zóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: Pápa India nyár, hello téli idő. Itt az Antriton a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei, viszont ezt is valahogy sikerül majd velük átugrani. A ma kedvencei most éppen nem érkeznek, a tegnap slágerei viszont Mikával és a Relax Take It Easy-vel.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

Hello, Martin Solveigdal szól, itt az Antriton túl pontosan 11:30-kor, hát így mondhatunk búcsút hamarosan az indián nyárnak, egy jó nagy hellóval, mert beköszönt most már a lehűlés, és természetesen már egy kicsit téliesebbre kapcsol majd az időjárás is. Jelenleg egyébként 19 fokot mutatnak odakint a hőmérők, és nézze ki az ablakon, talán nem esik, de még lehet akár erre is számítani a mai napon, meg persze felhőkre, bár hideg nem lesz, 26 fokig húszik majd a hőmérséklet, ennek ellenére a napot kevésbé fogjuk látni. Úgyhogy a réteges öltözet abszolút indokolt, reggel főként akkor még hideg van, bár most azért a következő reggelek nem lesznek olyan nagyon hűvösek, mint az előzőek, de érdemes már azért a pulcsit és egy vékonyabb kabátot is előtúrni a szekrényből, mert szükség lesz rá majd nem sokára. Hát most akkor a lehűlés, a hidegfront is érkezik, a pollen szezon viszont nagyjából elvonult, már csak a kültéri allergén gombák spóraszáma magas országosan a levegőben, egyébként más vagy nincs, vagy nagyon alacsonyan csak itt a pollenek tekintetében. Szóval egy közeledő front hatására fokozottan érzékenyebbé, változékonyabbá válik az időjárás, és az érzékenyek körében fejfájás, fáradékonyság, koncentrációs zavarok, keringési problémák is jelentkezhetnek, ami azért nem jó dolog. A déli szél is megélénkül erre a Dunántúlon, ez fokozhatja a fejfájásos panaszokat és a komfort érzetünket is ronthatja, illetve nyugtalanabbak és ingerlékenyebbek lehetünk miatta. Emellett persze fontos ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a reggeli órákban az öltözködésre, a réteges öltözködésre és a vitaminok bevitelére is. Zöldség, gyümölcs, ami lehet, fel kell készíteni az immunrendszerünket a téli időszakra. Én pedig igyekszem felkészíteni önt a munka hátralévő idejére a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel. Sam Smith és a Stay With Me érkezik mindjárt, ne menjen sehova!

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
3: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
8: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
9: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
10: Menüajánló a Rádió Antriton. A Café Amarettóban húsleves kerül az asztalra finom metéltel. Főételként választható mellé töltött csirkecon fél adag burgonyával és fél adag rizssel, vagy zsiványpecsenye fokhagymás sült puliszkával és salátával. A C-menü szezámmagos rántott csirkemell rizssel és joghurtos salátával. A szászéterem mai kínálata karalábéleves vagy hideg gyümölcsleves, főételként az A-menüben választható rántott csirkecomfilé burgonyapürével, vagy a B-menüben zöld borsó főzelék fasírozottal. A pizzamában fokhagymalevest kínálnak krutonnal, az A-menü sajtos tejfölös csirkemelt petrezselymes burgonyával, a B-menü parajfőzelék tükörtojással. Az ebédhez jó étvágyat kívánunk!
0: Ennyi volt a reklám!
10: Egy Oscar és Golden Globe díjas, valamint ötszörös Grammy díjas énekessel folytatjuk, aki a BBC-től megkapta a 2014 hangja címet. Albumai szinte minden toplista érint anyáztak, nem is olyan véletlenül. Ő Sam Smith és a Stay With Me, itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Amy Winehouse. Meg a Rehab itt az Antriton. 3 perccel járunk 12 óra előtt. Jó étvágyat majd az ebédhez. A ma kedvencei meg a tegnap slágerei pedig szólnak hamarosan a folytatásban is. Elő viszont érkeznek a régió legfontosabb hírei. Aztán Sia és a Chandelier csap fel. Itt a 101-en. Maradjon velünk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Ezen a héten is megéri betérni a CBA-ba. Ezen a héten is megéri betérni a CBA-ba. Edusú Family 1199 forint, Ammerlander sajt 1200

0: ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb ház körüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
3: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
4: Tolna megyei tűzoltók sikere Pécsett, 24 órás filmes kihívás Szekszárdon, csütörtökön idejér a hidegfront. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Baranya megyében tette próbára erejét és állóképességét a Tolna megyei tűzoltók egyre összetartóbb lépcsőfutó közössége. A pécsi tévétorony 420 lépcsőfokát 19-en teljesítették, az egyéni sikerek mellett pedig a csapatverseny dobogójának mindhárom fokára Tolna megyei egység állhatott. Október 3-án rendezték meg a pécsi tévétorony tűzoltó lépcsőfutó versenyt, amelyen csaknem 120 versenyző állt rajthoz. A hivatásos, önkormányzati létesítményi és önkéntes tűzoltók, valamint civil sportolók előtt komoly kihívás állt, a torony belső lépcső során 420 lépcsőfokot kellett leküzdeniük a kilátó szintig. Tolna megyét ezúttal 17 felnőtt és 2 gyermek képviselte, 2 hivatásos tűzoltó parancsnokság és 6 önkéntes tűzoltó egyesület színeiben. A már számos versenyt közösen teljesítő tűzoltók Pécsett ismét bebizonyították, hogy az egyéni teljesítmények mellett legalább ekkora erőt jelent a csapat. A csapatversenyben a dombováriak szerezték meg az első helyet, a Fadi önkéntes tűzoltó egyesület csapata a második, még a Bölcskei önkéntes tűzoltó egyesület a harmadik helyen végzett, így a dobogó valamennyi fokára Tolna megyei csapat állhatott. Az egyéni versenyben is több kiváló eredmény született, a gyermekek között Tóth Ramóna első, Hamar Zalán pedig második helyezést ért el. A light kategóriában a Tamási önkéntes tűzoltó egyesület versenyzői közül Juhász István első, Martinka Dia a második, Illés Eszter pedig a negyedik helyen végzett. Huker Olivér, a nagymányoki önkéntes tűzoltó egyesület versenyzője ugyancsak kategória győzelmet szerzett, míg Gerendai Marian, a Fadi önkéntes tűzoltó egyesület tagja második lett. A paksi hivatásos tűzoltó parancsnokságot képviselő Turcsán Márk első, Turcsán Tamás második helyezést ért el, míg Petrovics István, a Bölcskei önkéntes tűzoltó egyesület versenyzője a dobogó harmadik fokára állhatott. Nemzetközi neveléstudományi tanácskozást tartanak ezekben a napokban Szekszárdon a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési karán, tudtuk meg a Vosinszky Mor Múzeum Facebook oldaláról. A magyar szakemberek mellett az Egyesült Államokból, Törökországból, Indiából, Afganisztánból, Nigériából és a Fülöp-szigetekről érkeztek résztvevők, egyetemek, kutatóintézetek és szakmai szervezetek képviselői, akik a hétfő délelőtti konferenciát követően délután városnéző sétára indultak, amelynek során a Vosinszky Mor Múzeumot is felkeresték, ahol a vendégeket Ódor János Gábor igazgató köszöntötte és vezette végig az Örökségünk Tolna megye évszázadai című állandó kiállításon. A 2 órás városi sétát Csötönyi László vezette, aki igyekezett a legfontosabb és legérdekesebb szekszárdi értékekből ízelítőt adni. A tolmácsolásban Csibi Órik Dóra közreműködött. A vendégek ezután a Babits Mihály emlékházat is megtekintették. Ismét Szekszárdon aktivizálódik a filmes szakmai műhely. Különleges formátumú rövidfilm versenyt szerveznek október 7-én és 8-án, amelyről Kindl Gábor ötletgazdát,

0: megméretetés szervezőjét kérdeztük.
1: Évek óta különböző videós játékokat, illetve filmkészítő játékokat bonyolítunk. Szexádról indult el annak idején 2004-ben ez a világ. Ezúttal egy olyan típusú játékot valósítunk meg, amit még soha nem csináltak Magyarországon, biztos, hogy nem, ami valóságsó elemekkel mutat be egy filmkészítést. Nem ez a világ legizgalmasabb dokumentum, film háttérrel készülő program, hanem maga az újszerűség a megvalósításnak. Azzal, hogy ismert filmesek vannak a mentorok között, és ezek a mentorok segítik ugye a fiatalokat a 24 óra alatt a film elkészítésében. Én úgy gondolom, hogy ugye az alap az, hogy elkészítik ezt a három filmet, mert három stáb játszik egymással, és mindenkinek van egy külön mentora, Dörmer Csaba az RTL-ből ismert műsorvezetője, szerkesztője, Majer Zoltán Magyarország egyik legismertebb operatőre, videoklippekkel, rövidfilmekkel és mindenféle nagy televíziós műsoroknak a rendezője és operatőre, és Jimmy Hollywood, aki az egyik legismertebb magyar videó rendező, és hát a zsűri elnöke pedig Prof. Karbádos, a New York Egyetem. Ezeket a programokat bevittük a világba, tehát, és ugye a filmkészítés legismertebb bázisa ma is az Amerikai Egyesült Államok és a New York Egyetem, ahol ő tanít, ott pedig képzik a legismertebb amerikai filmeseket, hiszen a világ egyik legismertebb filmes egyetemének számít, úgyhogy ilyen háttérre vagyunk, és itt vannak a fiatalok körülöttünk, akiknek tovább tudjuk adni azt a gyönyörűséget, ugye, mert Magyarországon nagyon sok ember készít ma már filmet. Talán mondhatom azt, hogy 2 millióan foglalkoznak valamiféle rendőrangú film készítésével, de ugye ők bizonyos sablonok használatával, tehát nincs történetmesélés. Itt történetmesélés van. Van egy alaptéma, egy Szexádon megjelent könyvvel, egy Halász Gábor profi ökölvívó megjelentettek egy könyvet, ami a légzésre vonatkozik. És ebből a gondolatból merítkezve lesz vagy a témája ezeknek a kisfilmek, annak a három kisfilmek, amit a ide érkező kis tábok megvalósítanak. Tehát ebből kell nekik, nem a könyvet kell bemutatni, nem a pontos tartalmát annak a könyvnek, nem arról van, hanem abból kell egy ilyen mini játékfilmet forgatni színészekkel.
0: Az Állatok Világnapja alkalmából a Bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár a Vadon Szuperhősei címmel képregényes rajzpályázatot hirdetett általános iskoláskorú gyerekeknek, amelyre bármilyen technikával A per 4-es méretben lehetett pályázni. A zsűri tagjai Gálosné Barabás Aranka és Terescsényi Katalin voltak. A rajzpályázatra 210 darab pályamú érkezett több mint 10 általános iskolából, többek között Szekszárdi, Bonyhádi, Györei, Szászvári, Kakasdi, Aparhanti és Morrágyi általános iskolások küldték be a rajzaikat. Idén is megrendezik a Berta Tibor Triathlon emlékverseny Szekszárdon, a részletekről Szent Péter szervezőt hallja.
2: Szeretettel hívjuk a mozogni vágyókat október 10-én, most szombaton, 12 óra 30 percre a Szexuális Sportközponthoz. Már hosszú ideje hagyomány, hogy október hónap közepén egy szélzáró eseményt tartunk. Sajnálatos módon 2004-ben Berta Tibor sportásunkat futóedzés közben halálra gázolt egy gépjármű, azóta róla nevezzük el ezt a rendezvényt. Ezen emlékversenyen nagyon rövid távokat, váltó jelleggel, én úszom, te kerekezel, ő fut jelszóval lehet teljesíteni. Az úszótáv 200 méter, a Sipos Márton sportoszodában, a kerékpártáv 3,3 km, a Sport utca, Mátyás Király utca, Damjanics utca, Kessési út vonalon, majd végül az 1 km futás a Kessési út kerékpár utcán teljesítendő. Külön korosztályokat hirdetünk minden kategóriában, úgy a családok között, mind a baráti közösségek között, mind az egyesületek között, a három induló összéletkor alapján. A célban zsíros kenyér, forralt bor, teával várjuk a részvevőket, és utána egy jó hangulatú beszélgetésre. Szeretettel várunk mindenkit, ez egy amatőr esemény, nincs semmiféle előírás.
0: Csütörtökön nyugat-észak-nyugat felül egy hideg front közelíti meg térségünket, ennek hatására megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra még mindenhol számíthatunk. Napközben elszórtam, késő délutántól estétől több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak. A déli délnyugati szelet sokfelé élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 0 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, napközben még 22 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szekszárdon csütörtökön csütörtökön hajnalban 11, napközben 26 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Antrit FM 101.
5: Jolinak köszönjük a híreket, érkeznek is vissza a ma kedvencei meg a tegnap slágerei. Hát nem ígérek olyat, amit nem tartok meg, úgyhogy szia meg a Chandelier már bekészítve. Üdvözlöm, Vörös Levente vagyok, csodaszép októberi 8-át csütörtököt kívánok. Szia-val!
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
4: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a...

0: Coldplay, meg a Sky of Full of Stars itt az Andriton a ma kedvencei, na meg a tegnap slágereik között. Egy nagyon fontos információt kaptunk nemrég, egy baleset történt a 61-es főúton, már mutatják a térképek is, de azért mondom mindenképpen, a 61-esen, tehát a 63-as kilométernél Tamási és Nagykónyi között történt egy közúti baleset. A sérülés fokáról egyelőre nem tudni a rendőrség tájékoztatása szerint, viszont lezárták teljesen az útszakaszt, idegszemcse felé lehet kerülni, kérik az arra közlekedők türelmét, és természetesen azt, hogy közlekedjen óvatosan a továbbiakban. Szóval a 61-es főúton idegszemcse felé lehet kerülni, Tamási és Nagykónyi közt zárták le teljes szélességében a 61-es főutat. És akkor térjünk rá egy kicsit közelebb Szekszárdon a programokra, mert hogy a mozi az fordult ma, ugye, október 8-a van, és igazából nem ma fordult a mozi, hanem már tegnap, tehát ma már új filmek vannak. A Verity például 19:30-kor, Anne Hathaway-jel, Dakota Johnsonnal a főszerepben, egy amerikai krimiről van szó, 116 perc, illetve 17 órakor a Találkozás a Buthával című angol dokumentum filmet vetítik, amelynek a rendezője egyébként György Kessler Márta. Úgyhogy az is akár érdekes lehet. És akkor természetesen majd jönnek a kicsiknek is a filmek, nyilván holnaptól kezdve, de egyelőre most ennyit, tehát 17 óra Találkozás a Buthával, 19:30, vagy most 20 óra a Verity, és a 61-es főúton pedig a teljes út le van zárva Tamási és Nagykonyi között, erre is mindenképpen figyeljen. Meg persze a jó dalokra a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei érkeznek a folytatásban is. Kamrád meg a Be Mine kopog be mindjárt, pontban 12:30-kor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! 100 000 forinttal olcsóbban.

0: hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Vissza a legnagyobbakhoz, jön majd a Desperado is, a Gyere és Álmodj is, előbb viszont a német énekes szórakoztat minket, aki a 2020-as években lett igazán felkapott és került fel több zenei toplistára is. Ő nem más, mint Kamrád és a Be Mine, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Dess és Lánfáj közös láger az Ó Mama vett véget mai közös óráinknak itt az Antriton. A 13-hoz közeledve nekem már nincs más dolgom, csak hogy megköszönjem a figyelmét. A folytatásban Géci Adrián hozza a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, holnaptól pedig majd reggel érkezem. Dáviddal 6 órától ébredezhet, 7-kor már jövök én is, programozunk és hétvégi recepttel is készülünk majd a napi 5-ös után. Önt is várjuk tehát, addig pedig további szép napot és jó szórakozást kívánok a folytatásban. Vörös Levente kicsekkol, a viszont hallásra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és egyetemi napon a felsőoktatási és felnőttképző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd

0: nagykörű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svéd asztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizza Ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Csúcs technológia a Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Kihallgatta az ügyészség Magyar Pétert a telefonos ügy miatt. Mágneses társasjátékot hívtak vissza a súlyos fulladás veszély miatt. A lakosság kétharmada támogatja az olimpia rendezést. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kihallgatta szerda este a központi nyomozó főügyészség Magyar Pétert a 2024 nyarán történt belvárosi szórakozóhelyi incidens miatt. Magyar Péter vallomást tett, de nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Az eljárás a 2024. június 21-én a budapesti Ötkert nevű klubban történtekre nyúlik vissza. Az ügyészség szerint egy vita után Magyar Péter elvette egy férfi telefonját, a készülék pedig a Dunaparton a folyóba kerülhetett. A korábbi kormánypártok lopással és garázdaság vádolták a Tisza párt vezetőjét, míg Magyar Péter a kezdetektől provokációnak nevezte az esetet. Az országgyűlés a múlt héten határozatban függesztette fel Magyar Péter mentelmi jogát, ami megnyitotta az utat a kihallgatás előtt. Súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt visszahívták a Magnetic Black Stones elnevezésű mágneses társasjátékot, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MT-vel. A hatóság kéri, hogy aki a holland online forgalmazó a drogiszterei.nl internetes oldalán vásárolt a termékből, azt azonnal vegye el a gyermek elől és ne használják tovább. A játékban található kisméretű, a megengedett értéknél 14-15-ször erősebb mágnesek lenyelése esetén ugyanis a bélfalon keresztül egymást vonzva bélcsavarodást, bélelhalást vagy bélperforációt okozhatnak a mágnesek. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság kedden jelentette be, hogy Magyarország is tagja annak a 7 országnak, amely jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára. A Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából készült medián felmérésből az derül ki, hogy a megkérdezett válaszadók 31%-a teljes mértékben támogatja az olimpia rendezést, és 33%-uk is inkább pozitívan áll hozzá, mint ellenzi, írja a HVG. Egészen elsöprő volt az olimpiát igenlők százaléka annál a kérdésnél, amely azt firtatta, képes lehet-e az ország jól megrendezni a játékokat, ha teljesülnek bizonyos feltételek. Itt a válaszadók 70%-a szavazott igennel. Sikeres volt az első 3-as vese transplantációs műtét Magyarországon, jelentették be a Semmelweis Egyetemen tartott szerdai sajtótájékoztatón. Kovács János Balázs, a vese transplantációs program vezetője elmondta, az egy időben történt 6 műtétet szeptember 23-án végezték el, a beavatkozások sikeresek voltak. A 6 páciens közül 5-en már otthon vannak, egyikük még kórházban van, de ő is hamarosan hazamehet. Hozzátette, a párhuzamosan zajló műtéteket több hónap előkészítő munka előzte meg. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás.
3: Rádió Andrit időjárás.
4: A csütörtökön érkező markáns hideg front véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár-Ózd vonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A hőmérők 23 és 29 fok közötti csúcsértékeket mutatnak. A késő délutáni és esti óráktól a zivatar zóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét, FM 101.
5: A hírek után már is indul a közös délutánunk. Mostantól kezdve én leszek önökkel egészen este 6-ig. Szuper dalokkal készültem. Én Géci Adrián vagyok, és mindenkinek jó rádiózást kívánok.
3: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

a ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma október 8-a csütörtök van. Ne felejtsék el felköszönteni Koppány nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. És egy kis zenei érdekesség, például 1988-ban ezen a napon egy egészen különleges rekord miatt került a hírekbe a Pink Floyd legendás albuma, a The Dark Side of the Moon. Az 1973-ban megjelent lemez ekkor végre lekerült a Billboard 200 album listájáról, miután rekordot jelentő 741 hetet töltött rajta. Nem semmi teljesítmény. És akkor a zenei érdekesség után következzen most néhány szó az időjárásunkról is. Holnap hajnalban keleten, észak-keleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként eső zápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű. Sokfelé élénk, elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az észak-nyugati szelet. Holnap kora reggel 11 és 16, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet itt Szekszárdon és környékén.

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Az ősz egyik legszebb virága a krizantém, és ilyenkor Szekszárdon és Tolna megye más településein is sok kertben, teraszon vagy akár a bejárati ajtó mellett találkozhatunk vele. A cserepes krizantém ráadásul megfelelő gondozással sokáig szép maradhat, de van egy apróság, amire érdemes odafigyelni, ez pedig az öntözés módja. Nem biztos ugyanis, hogy azzal teszünk jót a növénynek, hogyha egyszerűen csak gyakrabban locsoljuk. A krizantém földje ugyanis könnyen kiszáradhat, különösen akkor, hogyha a gyökerek már szinte teljesen kitöltik a cserepet. Ilyenkor a felülről érkező víz akár úgy is átfolyhat a földön, hogy közben a gyökérlabda nem jut elegendő nedvességhez. Egy egyszerű módszerrel viszont alaposabban átitathatjuk a földet. A cserepet egy vödörbe vagy nagyobb edénybe kell tenni, majd szobahőmérsékletű vizet engedni mellé, így a földlabda alulról is fel tudja venni a vizet. Érdemes körülbelül fél órát hagyni így a növényt, majd kiemelni és megvárni, amíg a fölösleges víz kicsöpög. Az alátétben semmiképpen ne maradjon tartósan víz, mert a túl sok nedvesség már káros lehet a gyökereknek. Ha viszont a krizantém földje valóban alaposan átnedvesedik, azzal sokat tehetünk azért, hogy a növény továbbra is szép, egészséges és virágos maradjon. Talán nem is gondolnánk, de az őszi virágoknál is sokszor nem a több gondozás, hanem a megfelelő gondozás a kulcs. Jó kertészkedést kívánok Önöknek!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
3: Ezen a héten is megéri betérni a CBA-ba. Edusú Family 1199 forint, Ammerlander sajt 1999 forint per kilogram, Mirelit hasábburgonya 599, gyermei 4 tojásos tészták 599, faldezodorok 659 forint. Ajánlatunk október 8-ától 11-ig érvényes. CBA. Jó árak, jó választás!
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig azzal az úriemberrel megyünk tovább, aki német producerként indult, és nagyon hamar nemzetközi sikereket ért el azzal a jellegzetes hangzással, amelyben az elektronikus alapokhoz könnyed rádióbarát dallamok társulnak. Ja, Rubin Schulz itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: Hamo kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan elérkezik a délután 2, de természetesen még bőven van időnk együtt. Köszönöm, hogy ezen a csütörtöki napon is velem tartanak, és remélem, hogy a zene egy kicsit könnyebbé, kellemesebbé teszi ezt a délutánt. Most jönnek a hírek, aztán újra zenélünk, úgyhogy érdemes maradni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kövesi Dáviddal, a nyitrai csoport Szexárdi Multibrand telephelyének vezetőjével beszélgetek. Szexárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várják ügyfeleiket több márkával, új autók értékesítésével, teljes körű szervizháttérrel és természetesen már Omoda és Jayco modellekkel is. Mennyire új szereplő Magyarországon az Omoda és a Jayco?
4: Az Omoda 2024-ben jelent meg Magyarországon, az Omoda 5-tel, majd 2025 elején érkezett a Jayco is. Fiatal márkákról beszélünk, mégis nagyon gyorsan komoly ismertséget szereztek, ma már országos kereskedői és szervizhálózattal rendelkeznek, és a két márka együttes piaci részesedése is jól mutatja, hogy a magyar vásárlók nyitottak rájuk.
3: Milyen autókat kínálnak jelenleg?
4: Az Omoda 5-tel indultunk, majd érkezett a Jayco 7, azóta pedig folyamatosan bővül a kínálat. Ma már az Omoda 7 és a zászlóshajó Omoda 9, valamint a Jayco 5 is része a palettának. Benzines, full hybrid, plug-in hybrid és tisztán elektromos hajtások közül is lehet választani, októberben pedig érkezik a Jayco 8 is, amely a kínálat legnagyobbika.
3: Mit jelent az Omoda és a Jayco esetében az alap, az extra életérzés?
4: Azt, hogy az ügyfél már a formavilágban, technológiában és felszereltségben is kapjon valami pluszt. Az Omoda és Jayco esetében modern, látványos autókról beszélünk, sok olyan kényelmi és technológiai megoldással, amelyek korábban inkább a magasabb kategóriákra voltak jellemzőek.
3: Egy új márkánál azért fontos kérdés a garancia meg a szerviz háttér. Mit kínálnak ezen a téren?

0: Miatt közétkeztető cégeket vizsgál a versenyhivatal. Jogszabálymódosítással változtatna a kormány a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatokon. Csoportos medve támadás történt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Tiltott versenykorlátozó megállapodás miatt vizsgál menza cégeket a gazdasági versenyhivatal, tudta meg a HVG. A lap emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években a sajtóban több alkalommal is felmerült, hogy túlárazott szolgáltatást nyújtanak egyes közétkeztetési cégek, a döntéshozókat pedig korrupciós pénzekkel veszik rá a közbeszerzések befolyásolására. A piaci szereplők szerint az is gondot okoz, hogy néhány tőkeerősebb cég alacsony árakkal próbálja ellehetetleníteni a kisebb vállalatokat, ezzel pedig azt érik el, hogy kisebb lesz a konkurencia. Jogszabályt kell módosítani a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok megváltoztatásához, ugyanakkor a belső szabályozókban már tudtak gyorsítani a folyamatokon és ésszerűsíteni a feladatokon, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára szerdán egy a témában szervezett budapesti konferencián. Gyurkó Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság. Gyurkó Szilvia megjegyezte azt is, szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy odahelyezik a gyermekeket, ahol hely van, ehelyett a szükségleteit kellene figyelembe venni. Bocsánatot kért Panyi Miklós az aradi vértanúkra emlékező posztja miatt, amelyhez mesterséges intelligenciával készült grafikát használt. A megosztott képen az aradi vértanúk tablóján több hibás név is szerepelt, köztük Pötterbing Ödön, Ormányi Károly és Grevici Károly. Panyi Miklós időközben törölte a hibás képet tartalmazó bejegyzést, amely azonban több mint egy napig elérhető volt a közösségi oldalán. A Magyar Narancs cikke szerint Nagy István volt agrárminiszter is ugyanazt a mesterséges intelligenciával készített grafikát osztotta meg október 6-án, mint Panyi Miklós. Nagy István ugyanakkor jelezte, hogy a kép EMI tartalom és a közzétételt követően több mint 19 órával még kedden este lecserélte a grafikát. Rátámadott három medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól, jelentette szerdán az Ager Press román hírügynökség. A gazda annak köszönhetően menekült meg, hogy a közelben felbukkant egy turista csoport és tagjai zajt csaptak, amivel elijesztették a medvéket. A tehén súlyosan megsérült és később elpusztult. A Hunyad megyei környezetvédelmi igazgatóság szerint nagyon súlyos esetről van szó. Romániában még nem volt példa csoportos medve támadásra, a barna medve ugyanis jellemzően egyedül támad, közölték.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: A csütörtökön érkező markáns hidegfront véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár Ózdvonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A hőmérők 23 és 29 fok közötti csúcsértékeket mutatnak. A késő délutáni és esti óráktól a zivatar zóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit közlekedés.
3: Az Utinform tájékoztatása szerint az 56-os főúton Szekszárd belterületén a 4-es kilométernél új gyalogos átkelő helyet építenek, a november közepéig tartó munka során Várdomb felé útszűkület van érvényben. A 61-es főútontól a Némedi átkelési szakaszán a 38-as kilométernél aszfaltoznak, félpályás lezárás mellett. További hír még, hogy az M6-os autópályán híd karbantartás miatt lezárták az Ivándáda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon. A 142-es és a 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték a járműveket, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Vémédnél a Budapest felé vezető oldalon is dolgoznak, a 171-es és a 173-as kilométernél csak a belső sáv járható. És akkor a végére még egy hír, korábban közúti közlekedési baleset történt a 61-es számú főút 63-as kilométer Szelvényénél Tamás és Nagykónyi között. Itt a 61-es számú főúton a forgalom nemrégiben félpályán megindult, a közlekedő fokozott figyelmét és türelmét kérik.
1: Rádió Antrit, FM 101.
3: 2 óra múlt, már túl vagyunk a nap felén, remélem, hogy jól telik a délutánjuk, mi pedig már is hozzuk hozzá jó zenéket. Hogyha most kapcsolódnak be, szeretettel köszöntöm Önöket, Indíci Adrien vagyok.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, most pedig egy kiállítással érkezem. Egy különleges életút és egy több évtizedes fotóriporteri pálya kerül a középpontba Szekszárdon. Október 15-én nyílik meg Bakó Jenő fotóriporter életmű kiállítása, amely a Szavak nélkül címet kapta. Az idén 85 éves alkotó munkássága szorosan összekapcsolódik a fotográfiával és azzal a világgal, amelyet képeken keresztül örökített meg. A megnyitón Gonda Mária, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója, valamint Venter Marianna újságíró, Bakó Jenő egykori munkatársa mond köszöntőt. A kiállítást Bellinger Attila Szekszárd polgármestere nyitja meg. A programban többféle művészeti ág is helyet kap, gitárral Bakó Gábor működik közre, Orbán György verset mond, Bali Emma és Mocsári Vanda pedig énekkel kapcsolódik az eseményhez. A műsor után Orbán György előadó művész beszélget az ünnepelttel és megpróbálja szóra bírni azt a fotóriportert, akinek életútját ezen a napon elsősorban a képei mesélhetik el. A mennyit után személyes emlékek felidézésére is lehetőség lesz. A tálat október 15-től november 8-áig látható Szekszárdon.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit. Október 22-én csütörtökön újabb alkalommal jelentkezik a Kultúrkortyok Szabad Egyetem a Babits Mihály Kulturális Központban itt Szekszárdon. Ezúttal az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc kerül a középpontba. Az előadás címe 1956 forradalom, intervenció, megszállás. Az 1956-os eseményekről nagyon sokat tudunk, rengeteg könyv és történelmi feldolgozás született már, ugyanakkor még mindig vannak olyan részletek, amelyek kevésbé ismertek a nagy közönség számára. Az előadás éppen ezek közül is több kérdést vizsgál. Szóba kerülhet például, hogy milyen szerepet játszottak a szovjet belügyi szervek és a hírszerzés az intervencióban, milyen elképzelései voltak Moszkvának, és hogyan alakult a megszállás kezdeti időszaka. Vagyis nem pusztán az 1956-os forradalom ismert eseményeit idézik fel, hanem olyan háttérfolyamatokra is ráirányítják a figyelmet, amelyek segíthetnek árnyaltabban megérteni ezt a történelmi időszakot. Az előadás október 22-én délután 5 órakor kezdődik a Babits Mihály Kulturális Központban. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 10-e között újra jönnek a Háda napok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged Szekszárdon, a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Csap le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Irány a Háda!
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
7: Ennyi volt a reklám!
8: Most pedig egy egészen különleges előadóval folytatjuk a műsort, akinek erőteljes kísérekettes hangja néhány másodperc alatt felismerhető, és pont ettől olyan karakteres minden dala. Már is érkezik közénk LP-m és a Lost Hoyú itt a Rádió Antriton.
7: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: Igen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Otthon. Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
6: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
7: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
8: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
9: Megyei pincék sikere az Országház bora versenyen, klubrekord a Tarkás C-meccsen. Jelentősen lehűl a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Janner Jöli vagyok. 2026. október 8-án csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. 3 tűzeset és 3 műszaki mentés adott munkás szerdán a Vármegye tűzoltóinak, a jelentősebb események a következők voltak. Teljes terjedelmében égett egy családi ház tetőszerkezete, valamint az épület egyik szobája és a hozzátartozó melléképületek szerda délután Tengelicen, a Vadászmajorban. A melléképületekben 2 személyautó is lángrakpott, a tűz pedig átterjedt a szomszédos ingatlan udvarán tárolt szalmabálára is. A tűzesethez a paksi és a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik 4 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Személyisérülés nem történt. A családi ház a tűz következtében lakhatatlanná vált, 2 felnőtt lakóját lakosságvédelmi intézkedés keretében önkormányzati ingatlanba helyezték el. Erdősáv aljnövényzete és tarló égett mintegy 2500 négyzetméteren szerda délután Nagykónyiban, Meggyes puszta külterületén. A szabadtéri tűzesethez a dombovári hivatásos, valamint a tamási önkormányzati és önkéntes tűzoltókat riasztották. Az egységek 2 vízsugárral, kéziszerszámokkal, valamint az egyik tűzoltó fecskendő avaroltójának segítségével fékezték meg a lángokat. A tűzzel érintett területet egy helyszínen tartózkodó mezőgazdasági géppel körbe tárcsázták, ezzel is akadályozva a lángok tovább terjedését. Nagy sebességgel száguldót kapcsoltak le a napokban a rendőrök, a részletekről Komlosini Kis Anett, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője számol be.
10: A forgalom ellenőrzők a napokban mozgósebesség ellenőrzést végeztek a 6-os főút Szekszárd és Bonyhád közötti szakaszán, amikor egy a körforgalomból nagy sebességgel kihajtó autóra lettek figyelmesek. A jármű vezetője Bonyhád irányába haladva tovább gyorsított, és a sebességmérő készülék már 182 km/h sebességet rögzített nála. A sofőr ezután a Sötétföld térségében is tilosban előzött, majd Kakast felé folytatta útját. A településre érve nem lassított megfelelően, a Trafipax ezúttal 123 km/h mérte be.

0: forgalom miatt a férfi végül kénytelen volt lassítani, a rendőrök pedig Kakasdon megállították és intézkedtek vele. A 37 éves sofőrrel szemben a két jelentős sebesség túllépés miatt egyenként 312.000 forint bírságot és 8-8 büntetőpontot szabtak ki. A tilos helyen történő előzés további 26.000 forint helyszíni bírságot és 6 büntetőpontot ért. A férfi a szabályszegésekkel összesen 650.000 forint pénzbírságot és 22 közlekedési előéleti pontot gyűjtött össze, ezért a vezetői engedélyétől is búcsúzhatott. A gyorshajtás továbbra is a közúti balesetek egyik meghatározó kockázati tényezője. A nagy sebesség nem csak a járművezető, hanem valamennyi közlekedő testi épségét is veszélyezteti. Minél nagyobb a sebesség, annál kevesebb idő áll rendelkezésre a veszély felismerésére és a megfelelő manőver végrehajtására. Eközben a súlyos sérüléses balesetek kockázata is nagyobbá válik. A rendőrség a jövőben is rendszeresen ellenőrizni fogja a közlekedési szabályok betartását. A sebesség ellenőrzések célja, hogy a járművezetőket jogkövető és felelős közlekedésre ösztönözze, ezáltal hozzájárulva a személyi sérüléses, valamint a halálos kimenetelű közúti balesetek számának csökkentéséhez. A megfelelő sebesség megválasztásával sok tragédia megelőzhető.
1: Tolna megyei pincészetek borai is komoly elismerést szereztek az Országház boraversenyen, derül ki az MTI közléséből. Az ország sokszínűsége is megmutatkozik az Országház boraversenyen, amely az elmúlt egy évtized alatt a magyar borász szakma egyik megbecsült rendezvényévé vált, hangoztatta Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke szerdán az ünnepségen. Rámutatott, minden vidék a maga tudásával, a helyi hagyományaival együtt gazdagítja és reprezentálja a magyar borkultúrát. Kiemelte, az elmúlt egy évtized alatt a mostra a magyar borász szakma egyik megbecsült rendezvényévé vált. Ezt a rangot elsősorban a pincészetek alapozták meg, akik 2017 óta összesen 1904 tételt küldtek be a bírálók elé. A 2026-os kiválasztáson 19 magyarországi és egy határon túli borvidék, összesen 92 borászata 198 borral képviseltette magát. Megyénknek külön öröm, hogy két szekszárdi és egy alsónyégi pince is első helyet szerzett. Bikavér kategóriában első helyezést a Sebestyén pince érte el 2022-es évjáratú szekszárdi Iván Völgyi Bikavér borával. Kadarka kategóriában pedig aranyminősítést kapott a Németh János pincészet 2025-ös évjáratú szekszárdi Kadarka borával. Cabernet Franc kategóriában első helyezést az alsónyéki Garai pince ért el 2023-as évjáratú Tauningen Cabernet Franc borával. Elkészült a Gellient Paksal összekötő út belterületi szakaszának közvilágítása, adta hírül a község önkormányzata a közösségi oldalán. A beruházás egy régóta fennálló közlekedésbiztonsági problémára jelent megoldást. A fejlesztés során 15 darab korszerű, napelemes ledes lámpatest került kihelyezésre, amelyek energiatakarékos, fenntartható és hálózatfüggetlen működésükkel hosszú távon biztosítják a biztonságos közlekedés feltételeit. A megfelelően kialakított világítás megoldja az útszakaszon kialakuló sötét zónák problémáját, ezzel is növelve a gyalogosok, kerékpárosok és egyéb közlekedők biztonságát. Klubrekordot jelentő 14-3 pontossal és egységes játékkal nyert hazai pályán szerdán a Tarka SC Szekszárd. A mérkőzést Szabó Noémi, szakmai és sportigazgató értékeli.
2: Alaposan ránk ijesztett a beadt csapata az első néhány percben, ugyanis produkáltak egy 7-0-ás rohamot. Rá is kezdett a szekszárdi közönség skandálta, hogy harcoljatok és hogy mindent bele. Ránk is fért a biztatás, de azt gondolom, hogy a mérkőzés 4.-5. percétől már eldőlt, hogy ki fogja győztesen elhagyni a pályát, hiszen ritmust váltottunk, már teljesen más sebességre kapcsoltunk, nagyjából arra, ahogy a Pécs ellen kosárlabdáztunk az első fordulóban. Végre igazi csapat voltunk újra, nem úgy, mint a Miskolci arénában, úgyhogy ennek nagyon örültem, hogy újra azt az arcát mutatta a csapat, amit az első fordulóban. Igazából mindenkinek a teljesítménye abszolút dicsérhető. Talán Bal Dominikát emelném ki, aki a mérkőzés MVP-je lett, a rengeteg szerzett labdájával és a pontos befejezéseivel. Ő egy kicsit még a többiek fölé emelkedett ezen az estén, de minden játékost dicséret illet. A második félidőben meccsen egyébként egy picit kaotikussá vált mindkét csapat játéka, de ez az abból fakad, hogy nyilván, hogyha kialakítasz egy közel 30 pontos előnyt az első fél időben, akkor nagyon nehéz már mindkét félnek, aki mínuszban van és aki pluszban, annak is motivációt találni a második játék részre. Bíztunk abban, hogy meg lesz a 100 pont, de talán a lányok közül senki sem szeretne sütni a következő edzésre, úgyhogy végül is 98-63 lett a végeredmény. Folytatás vasárnap idegenben, mindenkit invitálok, a csatával fogunk játszani délután 17 órakor, de jól nézzék meg a kedves szurkolók a címet, mert nem a Ludovika Arena, hanem a 13. kerületben, az EON csarnokban játszunk. Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, csináljunk ott is szekszárdi hangulatot, találkozzunk vasárnap Budapesten.
1: Péntek hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű. Sokfelé élénk, elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Kora reggel 11 és 16. Napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, Szekszárdon pénteken hajnalban 14, napközben 17 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
3: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
4: Elmúlt délután 3 óra, sokaknál talán már közeledik a munkavége, másoknak pedig még jó néhány tendő vár a napból. Bárhogy is legyen, a hírek után jön a zene, én pedig maradok önökkel. Én Gíci Adrián vagyok.
3: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Aki a következő napokban Tolna megyében, illetve Bártaszék és Bajak között vonattal utazna, annak érdemes előre tájékozódnia, mert átmenetileg változik a vasúti közlekedés rendje. Karbantartási munkák miatt október 12-e és 18-a között vágányzár lesz a Bártaszék és Bajak közötti szakaszon. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban a vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek Bártaszék és Bajak között. A változás a Dombóvár és Bajak között közlekedő járatokat is érinti, tehát azoknak is érdemes számolniuk a módosított közlekedéssel, akik hosszabb útvonalon utaznak. A pótlóbuszok több közbenső települést is érintenek, így Alsónyék, Pörböly és Baja Dunafürdő felé is biztosított lesz az eljutás. A megszokott vonatos utazáshoz képest azonban az indulási idők változhatnak, ezért nem érdemes az utolsó pillanatban elindulni. Fontos az is, hogy a pótlóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, ugyanakkor csoportos elhelyezésre és kerékpárszállításra nem lesz lehetőség. Ha tehát valaki a jövő héten Bártaszék, Pörböly vagy Baja irányába indul, indulás előtt mindenképpen nézze meg az aktuális menetrendet.
1: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

0: kedvencei és a tegnap slágereihez a Rádió Andrit. Tolna megy egyik különleges természeti értékéhez, a gyulai erdőköz kapcsolódik a következő történet. A Gyulai Erdészet és Vadászati Zrt. Területén ugyanis három figyelemre méltó dámbikát ejtettek el német és osztrák vendégvadászok. A vadászatok érdekessége, hogy mindhárom alkalommal helyi szakemberek kísérték a vendégeket, így a gyulai erdők és a térség vadgazdálkodása is fontos szerepet kapott. Az egyik német vendégvadász egy nagyjából 3,5 kg-os trúfájú dámbikát hozott terítékre. Egy másik vadászat pedig azért maradt emlékezetes, mert egy különleges agancs felépítésű állattal találkoztak. A 9 évesre becsült bika trúfája várhatóan 2 és 2,5 kg közötti lehetett. A legnagyobb trúfát egy osztrák vendégvadász ejtett el október 4-én esti cserkelés során. A bika korát 11 évre becsülték, trúfájának tömege pedig elérte a 4,5 kg-ot. A gyulai vadászterület ilyenkor a dámbikák barcogásának időszakában különösen érdekes arcát mutatja, hiszen ez az év egyik fontos időszaka a vadászterületen.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
5: Vigyázz! Dől a fa!
6: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
5: És mi lett a vége?
6: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amiben a fakivágás került volna.
5: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Van az a zenem, amit néhány másodperc után felismer az ember, és már is megmozdul rá a lába. Karakteres ritmus, laza hangulat, egy kis 90-es, 2000-es évekbeli életérzés, és már is könnyebb a délután. Jön az Outcast, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antwit. Mindjárt 4 óra, lassan közeledik a csütörtöki nap vége is, addig azonban még sok minden belefér, és természetesen a zene sem marad el. Köszönöm, hogy itt vannak velem, és ha most egy pillanatra el is búcsúzunk, csak a hírek idejére tesszük, utána újra zenélünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 10-e között újra jönnek a Háda napok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged Szekszárdon, a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Csap le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Irány a Háda!
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Csúcs technológia a Spiritben.
9: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
8: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
10: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
11: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
10: Nyaralást? De jól megy valakinek.
11: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
10: Aha, így már értem.
12: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
8: Ezen a héten is megéri betérni a CBA-ba. Edusú Family 1199 forint, Ammerlander sajt 1999 forint per kilogram, Mirelit hasábburgonya 599, gyermekgonya 599, gyermeki 4 tojásos tészták 599, fadezodorok 659 forint.

0: rendszerben folytatják a tanévet, közölte közösségi oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárca vezető bejegyzése szerint az intézmény épülete több mint egy évtizede küzd szerkezeti problémákkal. A repedések évről évre súlyosbodtak, tavaly már aládúcolásra is szükség volt, nyáron pedig tovább romlott az állapot. Az iskola igazgatója statikai vizsgálatot kért, amelynek hétfői szakvéleménye alapján az épületet életveszélyessé nyilvánították, így ezt azonnal lezárták. A döntés 124 gyermeket és 25 iskolai dolgozót érint. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben az ingatlan.com lakásárindexe szerint. Országos szinten stagnálás követte az augusztusi 0,4%-os havi drágulást, a fővárosban pedig az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. Az országos éves emelkedés 2024. decemberre óta nem volt ilyen alacsony, Budapest pedig 2024. februárja óta nem mutatott ilyen visszafogott áremelkedést. A megyeszékhelyeken az összesített medián négyzetméter ár 8,3%-kal 872.000 forintra nőtt. Békés Csabán 23%-os, Kaposváron és Szolnokon több mint 16%-os emelkedés történt. Szegeden ugyanakkor csak 1,1, Debrecenben 3,5%-kal nőttek az árak, Szombathelyen pedig 1,1%-kal csökkentek. Elismerte az ügyészség, hogy rejtett megfigyelést alkalmazott Sesták Miklóssal szemben. Sesták pártársa, a KDNP-s Latorcai Csaba azonnali vizsgálatot sürgetett az ügyben, mert szerinte a mentelmi jog sérthetetlensége miatt nem lehet csak úgy megfigyelni országgyűlési képviselőt. A központi nyomozó főügyészség ezt máshogyan látja. A 444-nek azt írták, hogy a jogszabályok alapján a rejtett megfigyelésre Sesták mentelmi jogának felfüggesztése előtt is lehetőségük volt. Két tárgyalási klasztert megnyitottak, miután benyújtották a kisebbségekről szóló törvényt az ukrán parlamentnek. Ukrajna külügyminisztere azt írta az X-en, hogy valóban engedett Magyarország a vétójából az ukrán bővítéssel kapcsolatos tárgyalási klaszterek megnyitásánál. Korábban a Financial Times írt arról, hogy megegyezés született a magyar és ukrán külügyminiszterek között. A magyar fél azt kérte Ukrajnától, hogy nyújtsák be a kisebbségi jogokról szóló törvényt az ukrán parlamentben, cserébe pedig a négy lehetséges tárgyalási klaszterből kettő megnyitásához hozzájárulnak.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: A csütörtökön érkező markáns hidegfront véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár-Ózd vonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A késő délutáni és esti óráktól a zivatar zóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: Elmúlt 4 óra, lassan a nap vége felé közeledünk. Amíg úton vannak, dolgoznak, intézik a délutáni tendőket, legyen egy kis zene is a társaságukban. A hírek után folytatjuk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Egy régi, sokak számára ismerősen csengő magyar női név kapott új életet, és ez akár Tolna megye családjaiban is érdekes lehet. Az Ilonka ugyanis most már önállóan is anyakönyvezhető keresztnévként szerepel a hivatalos utónévjegyzékben. Az Ilonka sokáig elsősorban becenévként élt a köztudatban. Az Ilona kedvesedő formájaként használhatták a családok, most azonban már önálló névként is választhatják azok a szülők, akiknek tetszik ez a régi klasszikus hangzású keresztnév. Az eredete az Ilona névhez kapcsolódik, amely pedig a Helena magyarosított formája. Jelentését többek között a fényességgel és a sugárzással hozzák összefüggésbe. Érdekesség, hogy az Ilonka nem az első olyan keresztnév, amely eredetileg becenévként volt közismert, majd önálló névvé vált. Hasonló utat járt be például a Barbie, az Ildi, a Kriszti, a Viki vagy éppen a Nóri is. Ez azért is érdekes, mert a keresztnevek világa folyamatosan változik. Vannak régi nevek, amelyek újra divatba jönnek, és olyan becenevek is, amelyek idővel önálló névvé válnak. Hogy az Ilonka mennyire lesz népszerű a következő években Tolnában, vagy akár Szekszárdon, azt természetesen majd a névadási statisztikák fogják megmutatni.
1: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

0: kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Van már programjuk hallgatóimnak a hétvégére? Ha még nincs, akkor én már is ajánlok egyet. Szombaton egész napos programmal várják az érdeklődőket az Új Dombóvári Őszi Fesztiválon. Október 10-én a 6. utcánál és a Sagúj Károly téren változatos programokkal készülnek, így a családok és a zenekedvelők is találnak majd kedvükre valót. A nap már reggel 8 órakor zenés ébresztővel kezdődik a Dombóvári Zenész Egyesület közreműködésével, 10 órától pedig vásári forgatag várja a látogatókat. Délután 13:30-kor lesz a fesztivál megnyitója és a terményáldás, majd 13:45-kor elindul a látványos felvonulás. A menet a körforgalomtól indul és a 3. utca, a Horvai János utca, a 7. utca és a Fő utca érintésével érkezik a Sagúj Károly térre. A nagy színpadon délután 3 órakor a Kapos Tánc Együttes lép fel, 15:30-kor pedig Csengeri Attila musical és operett színész következik. 5 órától a The Blackbirds Együttes Beatles műsorát hallhatják, 17:45-kor pedig a Pécsi Eurodance Táncszínház lép színpadra. Az este egyik kiemelt programja az este 8 órakor kezdődik, ekkor a Dolly-ról élő koncertje várja a közönséget. A gyerekekre is gondoltak, a kis színpadon délután 3:00-kor báb előadás lesz, 15:45-kor pedig a Holló Együttes ad gyermekkoncertet, este 15:45-kor pedig a The Rollback Band játszik. A programot veterán járművek felvonulása és kiállítása, tüköremberek, fakörhinta, folyátékok, vidámpark, valamint étel és italárusok is színesítik. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőttképző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
4: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
6: Már 4950 forinttól.
5: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! 100 000 forinttal olcsóbban.

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Edward Maja neve Romániából indult, de az emilyen nagyon hamar meghódította az egész világot. Producerként, dalszerzőként és előadóként is sikeres lett, különleges elektronikus hangzásvilága pedig hamar felismerhetővé vált. Ja, most a Stereo Love, itt a Rádió Antritón.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antritón.

0: kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Mindjárt 5 óra lesz, lassan az este felé fordulunk, de a csütörtökből még maradt egy kis időnk együtt. Remélem kellemesen telt eddig a délutánjuk, és sikerült néhány jó pillanatot is találniuk a sok teendő között. Most következnek a hírek, aztán újra visszatérünk a zenéhez, és folytatjuk együtt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Fickó! Viti ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
6: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
8: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Kihallgatta az ügyészség Magyar Pétert a telefonos ügy miatt. Mágneses társasjátékot hívtak vissza a súlyos fulladás veszély miatt. A lakosság kétharmada támogatja az olimpia rendezést. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kihallgatta szerda este a központi nyomozó főügyészség Magyar Pétert a 2024 nyarán történt belvárosi szórakozóhelyi incidens miatt. Magyar Péter vallomást tett, de nem ismerte el a terhét.

0: kéri, hogy aki a holland online forgalmazó a drogisteri.nl internetes oldalán vásárolt a termékből, azt azonnal vegye el a gyermek elől és ne használják tovább. A játékban található kisméretű, a megengedett értéknél 14-15-ször erősebb mágnesek lenyelése esetén ugyanis a bélfalon keresztül egymást vonzva bélcsavarodást, bélelhalást vagy bélperforációt okozhatnak a mágnesek. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság kedden jelentette be, hogy Magyarország is tagja annak a 7 országnak, amely jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára. A Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából készült medián felmérésből az derül ki, hogy a megkérdezett válaszadók 31%-a teljes mértékben támogatja az olimpia rendezést, és 33%-uk is inkább pozitívan áll hozzá, mint ellenzi, írja a HVG. Egészen elsöprő volt az olimpiát igenlők százaléka annál a kérdésnél, amely azt firtatta, képes lehet-e az ország jól megrendezni a játékokat, ha teljesülnek bizonyos feltételek. Itt a válaszadók 70%-a szavazott igennel. Sikeres volt az első 3-as vesetranszplantációs műtét Magyarországon, jelentették be a Semmelweis Egyetemen tartott szerdai sajtótájékoztatón. Kovács János Balázs, a vesetranszplantációs program vezetője elmondta, az egy időben történt 6 műtétet szeptember 23-án végezték el, a beavatkozások sikeresek voltak. A 6 páciens közül 5-en már otthon vannak, egyikük még kórházban van, de ő is hamarosan hazamehet. Hozzátette, a párhuzamosan zajló műtéteket több hónap előkészítő munka előzte meg. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: A csütörtökön érkező markáns hidegfront véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár-Ózd vonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A késő délutáni és esti óráktól a zivatar zóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
3: Elmúlt 5 óra, ezzel már egészen közel kerültünk az estéhez. Remélem, jut meg egy kis idő arra is, hogy megálljanak, kifújják magukat, és egyszerűen csak élvezzék a zenét a hírek után. Köszöntöm Önöket, én Géci Adrien vagyok.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: Amo kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Már csak néhány napig lehet megnézni Szekszárdon Rács Róbert fazekas mester és népi iparművész jubilómi kiállítását. A tálat még szeptember közepén nyílt meg a Bakta Galériában, és az alkotó 40 éves fazekas pályájába enged betekintést. A kiállítás különlegessége, hogy a 4 évtizedet nem egyszerűen időrendben mutatja be, hanem egy sajátos kapcsolaton keresztül, a szekszárdi borvidék borászainak készített kerámia borversenydíjakon keresztül. A látogatók így olyan kupákat és sellegeket láthatnak, amelyek ugyan a borversenyek világához kapcsolódnak, de közben önálló kerámia művészeti alkotásokként is érdekesek. A tárgyakon gyakran a sárköz hagyományos díszítő motívumai is megjelennek, így a kiállítás egyszerre kapcsolódik Szekszárd borvidékéhez, a helyi kulturális örökséghez és a fazekasság hagyományaihoz. A 40 év fazekasság 40 kerámia díj a szekszárdi borvidékről című válogatás azonban már csak rövid ideig látható, október 10-ig, vagyis még 2 napig látogatható a szekszárdi Bakta Galériában. A kiállításhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei!

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha valakit érdekel a népművészet, annak érdemes lehet felkeresnie a Szekszedi Vosinszky Mol Múzeum egyik jelenlegi kiállítását, a Kézzel, szívvel, lélekkel című tálat a Dél-Dunántúl sokszínű népművészetébe enged betekintést, ráadásul öt olyan alkotó munkáit mutatja be, akik megkapták a népművészet mestere címet. A kiállítás egyik érdekessége, hogy több különböző hagyományos mesterséget lehet egy helyen megismerni. Láthatók például a sárközi népviselethez kapcsolódó gyöngybunkák és gyöngygallírok, de megjelenik a somogyi pásztorművészet is többek között faragott fa, csont és szarutágyakon keresztül. A tálaton az ormánsági faművesség hagyományai is helyet kaptak, de a kerelmiek és a textilművészeti alkotások sem hiányoznak. Itt többek között butellákat, sütő és főzőedényeket, cékancsókat, valamint hagyományos szőtteseket is láthatnak a látogatók. A kiállítás azért is érdekes Szekszárdon, mert közvetlen környezetünk a Sárköz és a Dél-Dunántúl hagyományos kultúrájának több fontos elemét is megmutatja. Aki pedig mostanában tervezi a múzeum látogatást, annak még van ideje. A Kézzel, szívvel, lélekkel című tálat november 15-ig látható a Vosinszky Mol Múzeumban, amihez még kellemes időtartást kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
4: Ezen a héten is megéri betérni a CBA-ba. Edusú Family 1199 forint, Ammerlander sajt 1999 forint per kilogram, Mirelit hasáburgonya 599, gyermei 4 tojásos tészták 599, faldezodorok 659 forint. Ajánlatunk október 8-ától 11-ig érvényes. CBA. Jó árak, jó választás!
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
8: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig azzal az úriemberrel megyünk tovább, aki az elmúlt másfél évtized egyik legmeghatározóbb előadója lett. Sorra kapjuk tőle a világslágereket, ő pedig bezsebeli a díjakat és a rekordokat. Ja, már is The Weeknd itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a rádión. Itt hamarosan 18 óra lesz, úgyhogy itt az időjel. Köszönjük Önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára jönnek a hírek, utána pedig már Adrin nélkül rádiózhatnak tovább. Kellemes estét, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Fickó! Viti ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
6: Omoda és Jayco már Szexárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
7: A kormány létrehozta a gyermekvédelmi jóvátételi alapot, 1 milliárd forintot különített el. Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Az ország több pontján egészségtelen a levegő minősége. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Bemutatták a bicskei bántalmazások és a gyermekvédelem mulasztásainak vizsgálatát. Gyurkó Szilvia államtitkár elmondta, nem igaz, hogy a gyerekek nem kértek segítséget. Kértek, de érdemben a nevelők nem tudtak vagy akartak segíteni. Feltételezhető az is, hogy sokkal több áldozata volt az intézetnek, mint amennyiről hivatalos feljegyzés készült. Gyurkó Szilvia bejelentette, hogy a kormány 1 milliárd forintot különített el a gyermekvédelmi jóvátételi alap számára, amellyel felelősséget vállalnak az abban lévő gyermekekért. Ehhez minden gyermekvédelmi rendszerben lévő fiatal nyújthat be igényt, az alapnál nem csak kártérítésre, hanem például pszichológiai segítségre, egészségügyi ellátásra is. Az ukrán pénzszállítók elleni akció ügyében nem csak a terrorelhárítási központ volt főigazgatója Hajdú János és az Alkotmányvédelmi Hivatal egykori jogi főosztály vezetője Szatmári István a gyanúsított, hanem 3. kerületi rendőrjárőr is, akik valótlan tartalmú jelentést írtak az ukrán pénzszállítók éjszakai idegenrendészeti őrizetbe vételéről, és ezt a kihallgatásukon be is ismerték, értesült a Telex. A központi nyomozó főügyészség korábban csak annyit közölt, hogy 5 gyanúsított van, a lap most a rendőrségi forrásokból azt is megtudtak, ki a további 3. Mind az 5 gyanúsított szabadlábon védekezik, a járőrök pedig vissza is térhettek a kerületi kapitányságra dolgozni. Vádat emelt a Bács-Kiskun megyei főügyészség 10 ember, köztük egy adószakértő ellen, akik fiktív számlázási láncokon keresztül több mint 2 milliárd forintos vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek. A hálózatot irányító szombathelyi férfi uniós importból származó szójadarával és csirkemellel kereskedve került el az áfa fizetést, amihez testvére az adószakértő és Stroman cég vezetők segítségét is igénybe vette. Az eljárás során az ügy egyik jelentős ceglédi vevőjére és fény derült, aki a nyomott áron vásárolt áruk mellett csaknem 260 millió forintot utalt át a saját céljaira a céges számlákról. Több városban is egészségtelen a levegő minősége, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ csütörtökön közzétett az előző napi méréseket ismertető térképe szerint. Az adatok szerint egészségtelen Szombathely, Mosonmagyaróvár, Dorog, Vác, Salgótarján, Eger és Nyíregyháza levegőjének minősége. Mások mellett Szentgotthárd, Ajka, Kaposvár, Pécs, Dunaújváros, Budapest, Kecskemét, Békés Csaba, Debrecen, Miskolc levegőjének minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Péntek hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként eső zápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű. Sokfelé élénk elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Kora reggel 11 és 16, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 105.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

legfontosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 10-e között újra jönnek a Háda napok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged Szekszárdon, a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Csap le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Irány a Háda.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
0: Ennyi volt a reklám.
1: Ez a Rádió Antrét.

0: Rádió minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra a Babits Mihály Kulturális Központba a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Kényszermunka miatt emeltek vádat egy román férfival szemben. Vizsgálják az állampapírok adózását. Új megoldással pótolnák a vizet a Velencei tóban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vádat emelt a Pest megyei főügyészség egy román férfi ellen, aki éveken át erőszakkal, bántalmazással és fenyegetéssel kényszerített mezőgazdasági és építőipari munkára egy kiszolgáltatott nagykőrösi férfit. A vádlott nem csak embertelen körülmények között dolgoztatta és fosztott.

0: további 13%-os szociális hozzájárulási adó terhelheti. Ezzel szemben a 2019 júniusa után kibocsátott magyar lakossági állampapírok kamata mentes ezektől az adóktól. A portfólió megkeresésére a tárca azt közölte, hogy minden lehetséges megoldást vizsgálnak, és az áttekintés nem korlátozódik az adózásra. Új megoldással pótolnák a vizet a Velencei tóban. A kormány egyik fő terve a pátkai és zámai víztározók rendbetétele, ami a korábbi 29 milliárd forintos bővítéssel szemben előzetesen körülbelül 3 milliárd forintba kerülhet. A karsztvízzel történő pótlást ugyanakkor elvetik, mert az csak mintegy 1 cm-rel emelni a tó vízszintjét, miközben ivóvizet igényelne. Vizsgálják a partvédművek és a nádgazdálkodás felülvizsgálatát, valamint a halgazdálkodás átalakítását is. A hosszú távú megoldás része lehet egy új velencei tó törvény, amelynek tervezetét 2027 tavaszán tárgyalhatja az országgyűlés. A készülő Vekerle Sándor lakásépítési program hatására a hazai lakáspolitikában hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése és azon belül a bérlakások építése, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT. Hozzátették, hogy a bérlakás szektor nem csak új építések mentén bővíthető, a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lehet. Budapesten 120-130 ezer lakás áll valóban üresen. Hangsúlyozták, a felépülő lakásoknak légiumi férőhelyeknek követniük kell a keresletet. Ott kell az ilyen irányú lakásfejlesztéseknek teret kapniuk, ahol a felépülő lakások férőhelyek bérletére valódi igény van. Ez pedig elsősorban Budapest, az egyetemi városok, illetve néhány prosperáló ipari központ.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Péntek hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű. Sokfelé élénk elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Kora reggel 11 és 16, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rövid utak. Gyakori hidegindítás. Városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
0: Ennyi volt a reklám! A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Andrész.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: keményen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Heteken belül elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. 32 ezer autórendszámát kell november végéig lecserélni. Nyilvános, hogy mennyiért államosították a meddőségi centrumokat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Sikeresen lezajlottak a teljes terheléses és a vonatbefolyásoló rendszer vizsgálatai a több mint 4 éve újuló Budapest-Belgrád vasútvonalon. A szükséges dokumentumok beszerzése után, ha minden a tervek szerint halad, akár már október második felében elindulhat a belföldi személyszállítás. A biztonságos 160 km/órás sebesség eléréséhez a kivitelezőnek még el kell végeznie a végső vágány szabályozási munkálatokat is. Decemberben pedig a teljes sebesség kihasználás mellett a nemzetközi személyforgalom elindítását is tervezik. November 30-áig még 32 ezer olyan plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni, amely már nem jogosult rá, derül ki a Digitális Magyarország ügynökség közleményéből. Emlékeztetnek, 2024. szeptember 1-től már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöld rendszámot. Fontos tudni, hogy karakterazonos rendszámcsere esetén a korábbi rendszámhoz kapcsolódó szerződéses jogviszonyokat, például a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, kaszkót vagy egyes parkolási és behajtási jogosultságokat nem szükséges a rendszám változása miatt módosítani. A nyilvánosságra hozott titkosítás alól feloldott dokumentumok szerint az Orbán kormány több mint 13 milliárd forintot költött a magánmeddőségi centrumok államosítására. A KULD néven futó projekt keretében a legnagyobb összeget mintegy 7 milliárd forintot a Káli intézet cégeiért és ingatlanaiért fizették ki. A Róbert Károly magánkórházért 2,75 milliárdot, a Forgács intézetért 2,6 milliárdot, a Sterilitás Kft.-ért pedig 762 milliót adtak. Az államosítási folyamat végére a magánklinikák jelentős része állami fenntartásba került, míg a megmaradt intézmények működése ellehetetlenült. A hulladékgazdálkodás teljes felülvizsgálatát szorgalmazza Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint Magyarország lemaradása jelentős a körforgásos gazdaságban, és nem pusztán egy szerződés vagy intézmény szorul változtatásra, hanem minden, ami nem működik elég jól. Több hulladék udvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagú termékekre lenne szükség, a lakossági szelektív gyűjtést pedig egyszerűsíteni kell. A környezetvédelmi problémák jelentős része megoldásra váró mérnöki feladat, amit a tudás és az innováció oldhat meg, tette hozzá.
2: Rádió Andrit időjárás.
10: Péntek hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű. Sokfelé élénk elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Kora reggel 11 és 16, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit FM 101.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Budapesti Rádiót. Ha van szexárd is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Bemutatták a Bicskei Gyermekotthon 20 évét feltáró vizsgálat eredményét. Indul az oktatási párbeszéd a magyar oktatás megújításáért. Október közepétől élesedik a várólista csökkentési program. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány csütörtökön mutatta be a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon 20 évét feltáró vizsgálatot. A vizsgálat a 2015 és 2025 közötti időszakot fette le, több mint 7000 oldalnyi iratot néztek át, és korábbi, valamint jelenlegi dolgozókat is meghallgattak. Gyurkó Szilvia államtitkár elmondta, az igazgatót már az 1990-es években azért küldhették el az előző munkahelyéről, mert felmerült vele szemben a szexuális visszaélés gyanúja. 3 évvel a bicskei kinevezése után is született olyan jelzés, amely szerint átlépte a határokat a rábízottakkal szemben. Az államtitkár szerint nem igaz, hogy a gyerekek hallgattak és nem jelezték a visszaéléseket. A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a kormány 1 milliárd forintos jóvátételi alapot hoz létre a bántalmazott fiataloknak, és gyökeresen átalakítja az ellenőrzési rendszert. Figyelemelterelésnek tartja a Fidesz a szerinte másfél hónap késéssel nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentést. Az ellenzéki párt álláspontja szerint Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi kártya ismételt előhúzásával el akarta terelni a figyelmet saját büntetőügyéről és az adóemelésekről. A kormányfő a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett azon ígéretét, hogy megvédi őket. Gondolkodó közösségek néven indul csütörtökön a magyar oktatás megújítását célzó párbeszéd sorozat, jelentette be Facebook bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető közölte, Pest megyében egy workshop keretében 50 résztvevővel vitatják meg, milyen oktatás iskolára és tudásra van szüksége a ma és holnap felnövő generációknak. Jelezte, hogy a következő hónapokban minden régiót végigjárnak. A tárca vezető egy új nemzeti alaptanterv kidolgozására is ígéretet tett, ugyanakkor jelezte, hogy azt csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik. Jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről. Jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián csütörtökön Budapesten. Hegedű Zsolt az Egyensúly Intézet rendezvényén közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. A házi orvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni egy hosszú távon ösztönző gazdasági szakmai környezet kialakítása cél, közölte.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Péntek hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként esőzápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű. Sokfelé élénk elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Kora reggel 11 és 16, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Kényszermunka miatt emeltek vádat egy román férfival szemben, vizsgálják az állampapírok adózását. Új megoldással pótolnák a vizet a Velencei tóban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vádat emelt a Pest megyei főügyészség egy román férfi ellen, aki éveken át erőszakkal, bántalmazással és fenyegetéssel kényszerített mezőgazdasági és építőipari munkára egy kiszolgáltatott nagykőrösi férfit. A vádlott nem csak embertelen körülmények között dolgoztatta és fosztotta meg irataitól az áldozatot Magyarországon és külföldön, de miután a hatóságok kimentették a sértettet, ismét elrabolta őt. A főügyészség a letartóztatásban lévő férfival szemben végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabását és Magyarországról történő kiutasítását indítványozza. A pénzügyminisztérium azt vizsgálja, szükség van-e változtatásokra a lakossági állampapírok adózásában, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben, a más uniós országok kötvényeivel szembeni adóelőny miatt. A külföldi kötvények hozamát főszabály szerint 15%-os személyi jövedelemadó, bizonyos esetekben pedig további 13%-os szociális hozzájárulási adó terhelheti. Ezzel szemben a 2019. júniusa után kibocsátott magyar lakossági állampapírok kamata mentes ezektől az adóktól. A portfólió megkeresésére a tárca azt közölte, hogy minden lehetséges megoldást vizsgálnak, és az áttekintés nem korlátozódik az adózásra. Új megoldással pótolnák a vizet a Velencei tóban. A kormány egyik fő terve a pátkai és zámai víztározók rendbetétele, ami a korábbi 29 milliárd forintos bővítéssel szemben előzetesen körülbelül 3 milliárd forintba kerülhet. A karsztvízzel történő pótlást ugyanakkor elvetik, mert az csak mintegy 1 cm-rel emelni a tó vízszintjét, miközben ivóvizet igényelne. Vizsgálják a partvédművek és a nádgazdálkodás felülvizsgálatát, valamint a halgazdálkodás átalakítását is. A hosszú távú megoldás része lehet egy új velencei tó törvény, amelynek tervezetét 2027 tavaszán tárgyalhatja az országgyűlés. A készülő Vekerle Sándor lakásépítési program hatására a hazai lakáspolitikában hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése és azon belül a bérlakások építése, állapította meg a GKI gazdaságkutató ZRT. Hozzátették, hogy a bérlakás szektor nem csak új építések mentén bővíthető, a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lehet. Budapesten 120-130 ezer lakás áll valóban üresen. Hangsúlyozták, a felépülő lakásoknak légiumi férőhelyeknek követniük kell a keresletet, ott kell az ilyen irányú lakásfejlesztéseknek teret kapniuk, ahol a felépülő lakások férőhelyek bérletére valódi igény van. Ez pedig elsősorban Budapest, az egyetemi városok, illetve néhány prosperáló ipari központ.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Péntek hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként esőzápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű. Sokfelé élénk elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Kora reggel 11 és 16, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

hallgat a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szekszárdi is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Hát te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem ár, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárult.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Heteken belül elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. 32 000 autórendszámát kell november végéig lecserélni. Nyilvános, hogy mennyiért államosították a meddőségi centrumokat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Sikeresen lezajlottak a teljes terheléses és a vonat befolyásoló rendszer vizsgálatai a több mint 4 éve újuló Budapest-Belgrád vasútvonalon. A szükséges dokumentumok beszerzése után, ha minden a tervek szerint halad, akár már október második felében elindulhat a belföldi személyszállítás. A biztonságos 160 km/h sebesség eléréséhez a kivitelezőnek még el kell végeznie a végső vágány szabályozási munkálatokat is. Decemberben pedig a teljes sebesség kihasználás mellett a nemzetközi személyi forgalom elindítását is tervezik. November 30-áig még 32 000 olyan plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni, amely már nem jogosult rá, derül ki a Digitális Magyarország ügynökség közleményéből. Emlékeztetnek, 2024. szeptember 1-től már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöld rendszámot. Fontos tudni, hogy karakterazonos rendszámcsere esetén a korábbi rendszámhoz kapcsolódó szerződéses jogviszonyokat, például a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, kaszkót vagy egyes parkolási és behajtási jogosultságokat nem szükséges a rendszám változása miatt módosítani. A nyilvánosságra hozott titkosítás alól feloldott dokumentumok szerint az Orbán kormány több mint 13 milliárd forintot költött a magánmeddőségi centrumok államosítására. A KUD néven futó projekt keretében a legnagyobb összeget, mintegy 7 milliárd forintot a Káli intézet cégeiért és ingatlanaiért fizették ki. A Róbert Károly magánkórházért 2,75 milliárdot, a Forgács intézetért 2,6 milliárdot, a Sterilitás Kft.-ért pedig 762 milliót adtak. Az államosítási folyamat végére a magánklinikák jelentős része állami fenntartásba került, míg a megmaradt intézmények működése ellehetetlenült. A hulladékgazdálkodás teljes felülvizsgálatát szorgalmazza Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint Magyarország lemaradása jelentős a körforgásos gazdaságban, és nem pusztán egy szerződés vagy intézmény szorul változtatásra, hanem minden, ami nem működik elég jól. Több hulladék udvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagú termékekre lenne szükség, a lakossági szelektív gyűjtést pedig egyszerűsíteni kell. A környezetvédelmi problémák jelentős része megoldásra váró mérnöki feladat, amit a tudás és az innováció oldhat meg, tette hozzá.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Péntek hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként esőzápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű. Sokfelé élénk elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Kora reggel 11 és 16, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Mission of the Groove.

0: Rádió Antrit, FM 101.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

jön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

kell, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a